0: Hazai Turmix. Naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Egész belenyel, de nem érzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én

kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgy sem tudhatod, ha örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz, a tegnap.

senkivel. Édurba szúrják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A rossz idő miatt egy időre felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán leszakadt egy lecserés, jég, kő és sár tömeg zúdult több településre a Himalája nepáli kínai határvidékén. Washington többségi ellenőrzése alá kerül Venezuela kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csak nem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy iskola kezdésre elkészült mindkét felüljáró, és az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjeszték ki a doktoranduszokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, a következő három évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. Leállítja egy kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek. A BioNTech ugyanakkor közölte, más mRNA-s alapú rák terápiákat is fejleszt, mint például a hasnyálmirigyrákos betegeknek készülő vakcina.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 14-19 fok után napközben 30-34 fok várható.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
2: Ma elsőként arról szólunk, Nagy Rákoson nagyon aktív a Vöröskeresztes helyi szervezet, melynek tagjai azt határozták el, a közösségépítésért tesznek a faluban programjaikkal. Legközelebb épp ma lesz egy ilyen esemény, a Bagoly túra. Erről beszélgetek a szervezet helyi aktivistájával, Pivonka Pannával. Foglalkozunk azzal is, a körmendi turizmus milyen helyet foglal el, milyen teljesítményt tudhat magáénak Délvasban. Dr. Szőke Tündével, a Vasihegy hátrába mente turisztikai egyesület turisztikai menedzserével beszélgetek erről, aki statisztikákkal is igazolja, hogy Körmend 15%-os növekedést ért el, például a vendégészakák tekintetében. De ha már délvasi turizmus, Vasváron érdekes színfolttal gazdagodott a kemping szolgáltatás kínálata, két prémium kategóriás lakókocsival és egy szaunával. Erről beszél majd Bohárné Szabó Mónika, a működtető Vasvárné főiskola munkatársa. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Ma elsőként arról szólunk, Nagy Rákoson nagyon aktív a Vöröskeresztes helyi szervezet, melynek tagjai azt határozták el, a közösségépítésért tesznek a faluban programjaikkal. Legközelebb épp ma lesz egy ilyen esemény, a Bagoly túra. Erről beszélgetek a szervezet helyi aktivistájával, Pivonka Pannával.
1: Pivonka Pannával beszéltünk meg egy interjút, mégpedig azért, mert egy őrségi hétvégi túráról, programról tudunk beszámolni. Mi is ez a túra, hova tart, milyen időtartamú, mindent mondjunk erről.
2: A Bagoly túra, igazság szerint ez nálunk itt már hagyomány a faluba, szinte minden évben megrendezzük. Végül is a lényege az, hogy egy kisebb távon a csapatok feladatokat hajtanak végre, és a végén összeülünk. Ez egy csapatépítő, közösségépítő program. Itt Nagy Rákoson tartjuk, ami Őri Szent Pétertől egy 3 kilométerre van, csak hogy be tudjam tájolni, hogy a szomszéd falu.
1: És Bagoly túra akkor az éjszakában nyúl.
2: Igen,
1: lehet.
2: 6 órától kezdünk, de mivel a faluban sok a kisgyermekes család, ezért úgy szoktuk kialakítani, hogy akik kisgyerekkel vannak, azok korábban kezdjenek, és akkor a felnőttek, akik már jól érzik magukat, azok este később kezdenek 8-9 óra fele. Nagyjából olyan 2,5 órásra számítottuk ezt a túrát, az alatt végig lehet járni a feladatok teljesítésével, szóval az első csapat mondjuk egy olyan 8-9 fele fog beérni, hogyha nincsen csúszás.
1: Ez egyébként egy szombati napot jelent, amiről beszélünk?
2: Igen, ez augusztus 29-én lesz.
1: És ahogy így kiveszem a szavaiból, ez már nem az első, tehát hagyománya van?
2: Igen, ezt már tavaly óta én vagyok az egyik főszervező, előtte pedig a családom és a környékbeliek, a falubeliek szervezték. Uh-huh. Én most csatlakoztam be egy pár éve így, mint főszervező.
1: Én még sose voltam Bagoly túrán, de teljesen el tudom képzelni, hogy ez plusz élményeket tesz hozzá az amúgy is élménydús túrákhoz, ugye?
2: Igen, igen, mert ennek van egy csapatépítő ereje. Szóval itt az ember, amikor vége van, akkor összeül. Most például elárulom, hogy lángosparti lesz a vége, itt a mi otthonunknak az udvarán, és itt egy kicsit úgy mindenki tud egymással beszélgetni, mert annyira rohanó világban élünk már, hogy nincs idő az embernek arra, hogy akár a saját szomszédjához átmenni egy kicsit beszélgetni, és itt tényleg nem csak a falubelieket, hanem például lesz a Körmentről is csapatunk, Sárváról is csapatunk, szóval sok mindenkit meg tudunk ezzel szólítani, hogy egy kicsit kikapcsolódjon.
1: És milyen érdekes, hogy mondja, hogy tényleg sajnos erről szól a világ, hogy egyszerűen hihetetlen sebességre fölgyorsult, nem tudjuk megélni a pillanatokat, de valahogy az ember, amikor az őrségbe érkezik, akkor egyfajta lelassult időt érez, de már az őrségben is érzik akkor az idő fölgyorsulását.
2: Hát igen, sajnos.
1: Feladatokról beszélt, a tavalyi évre visszatekintve, vagy ilyen általánosságokban, hogy ne áruljunk el a csapatoknak, ha netán valaki pont hallgatná ezt a beszélgetést, hogy milyen feladatra számítson, de úgy általánosságban egy ilyen Bagoly túrán mi minden kihívás várja a csapatokat?
2: Igazság szerint a mi részünkről tudok beszélni, hogy szoktunk fejtörő feladatokat, logikai feladatokat, sportos feladatokat, játékosokat is beletenni. Ugye az a lényeg, hogy minden korosztálynak azért legyen program benne, mert nyilván egy felnőtt lehet nem élvezi annyira, például most csak mondok valamit, hogy egy vizes, lufis feladatot, de azt lehet a gyerek élvezi, viszont a logikai fejtörő feladatot, például tavaly egy ilyen szókeresőnk volt, azt a felnőtt is ugyanúgy tudja élvezni.
1: A kijelölt útvonal az kiépített úton halad, vagy vannak vadregényes kitérők is?
2: Ez a falun belül, Nagyrákoson belül történik, azonban érintjük az erdős részt is egy nagyon keveset, a patakparti részt, itt ugye itt folyik a Zalapatak, érintjük azt is, azon is át fogunk kelni. És így hát most a falunak körülbelül egy felét fogjuk bejárni, mert azért elég nagy a falu, hogy egy egész kört letegyünk.
1: De akkor ez amellett, hogy amit említett, hogy közösségépítés, élmény, emellett egyfajta faluismereti séta is.
2: Igen, igen.

0: Ákoson nagyon aktív a Vöröskeresztes helyi szervezet, melynek tagjai azt határozták el, a közösségépítésért tesznek a faluban programjaikkal. Legközelebb épp ma lesz egy ilyen esemény, a Bagoly túra. Erről beszélgetek a szervezet helyi aktivistájával, Pivonka Pannával.
1: Egyébként az önök településének mik a legnagyobb, mondjuk épített büszkeségei?
2: Igazság szerint nekünk van egy tájházunk, amit mondjuk egy olyan kuriózumnak számít. Ez egy régi kovács műhely és tájház. Igazság szerint ugye régen a falukban voltak kovácsok, és azoknak volt szolgálati lakásuk, és a nagyrákosi önkormányzat ezt egy pár évvel, hát most már jó pár évvel ezelőtt felújította, és ezt egy bárki számára elérhető helyét tette, hogy ezt meg lehessen nézni, és egy kicsit így be lehessen tekinteni az őrségi embereknek a rég múlt századi életébe.
1: Bagolytúráról beszélünk, szervezőkről általánosságban szóltunk, de tulajdonképpen ha néven nevezzük, akkor ezt az önkormányzat meg civil szervezet szervezi?
2: Ezt a Nagyrákosi Vöröskereszt szervezi főként, és a Nagyrákosi Vöröskeresztnek a tagjai. Valamint nagyon sok támogatónk van, köztük az egyik legnagyobb támogatónk a Nagyrákosi Önkormányzat, hiszen ő nyújt nekünk teret a kultúrházat használni, valamint a felszereltségüket.
1: Gondolom, hogy nem véletlen az időpont választás sem, szóval egy kicsit mérföldkő lezárják a nyarat, és még az iskola kezdés előtt egy ilyen jó hangulatú program legyen, ez a cél.
2: Igen, pontosan ez volt a tervünk, sajnos tavaly nem jött össze, ugyanis pont egy viharos esős időt fogtunk ki, így augusztus utolsó hétvégére, de most nagyon reménykedünk benne, hogy szép időnk lesz, és meg tudjuk élvezettel tartani, hiszen most ahogy mondja, visszamennek az iskolába, a munkába az emberek azért most már ténylegesen, úgyhogy ez még egy kis utolsó kikapcsolódás, kipihenés nekik is.
1: Egyébként egy ilyen bagolytúra az speciális felszereléseket kíván a csapattagoktól, akár öltözetbe, akár eszközökbe?
2: Hát igazság szerint abszolút nem. Mi egy kérésünk volt, hogy készítsenek menetlevelet. Ugye ez egy olyan dolog, amiben majd mi az állomás főnökök bele tudjuk írni, hogy hány pontot értek el, esetleg mennyi idő alatt teljesítették, valamint az idejéhez ajánlottuk, hogy váltócipőt ugye az alapatok miatt készítsenek be. De amúgy semmi különlegességet nem kíván a csapatok részéről.
1: Azért egy fejlámpa nem árt, nem? Bár lehet, hogy nem sötétedik annyira rájuk, de...
2: Igazság szerint azért nagy részben kivilágított részbe mennek, de igen, egy lámpa azért ugye most már a telefonja mindegy van, sajnos nem sajnos. Úgy annyira nem megyünk sötét részen, mert az erdő is egy kevés rész, hogy ne legyen világítás vagy napfény.
1: Egyébként említette, hogy a törzs szervező, a fő szervező, a település Vöröskeresztes szervezethez. Én úgy érzem, ez elég ritka, hogy egy ilyen erős közösség legyen egy kis településen Vöröskeresztes égisz alatt. Városokban megszokott, de kis településeken nem, úgy érzem.
2: Mi nagyon próbálkozunk ebbe. Ugye nálunk nincsen annyira véradás szervezés, és ez ami a Vas megyei Vöröskeresztben szokott lenni, ugye ez a betegszállítás és társai, úgyhogy én igazság szerint ifjúsági küldött, abba szeretnék segíteni így a Vöröskeresztnek, és mellettem a többi tag is, hogy kicsit közösséget építünk. Mi talán ezzel tudjuk erősíteni így a Vöröskeresztet.
1: Hát köszönöm szépen Pivonka Pannának, hogy így betekintést nyújtott nekünk egy kicsit ebbe a szombati bagolytúrába. Nagyon hangulatosnak ígérkezik. Én kívánom, hogy úgy, mint a korábbi alkalommal, ez is sikerüljön úgy jól, ahogy önök szeretnék.
2: Nagyon szépen.

0: Foglalkozunk azzal is, a körmendi turizmus milyen helyet foglal el, milyen teljesítményt tudhat magáénak Dél-Vasban. Dr. Szőke Tündével, a Vasi hegy hátrába mentett turisztikai egyesület turisztikai menedzserével beszélgetek erről, de elsőként egy szakmai előadássorozat eddigi tapasztalatait összegezzük. A Vasihegyhát rába mente turisztikai egyesület turisztikai referensével, dr. Szőke Tündével beszéltünk meg egy interjút, most éppen arról, hogy tekintsünk rá például arról, a múlt interjúban már beszéltünk egy előadás sorozatról, ami most éppen a zarándok turizmus témájánál tart. Hogy lehet értékelni ezt az előadás sorozatot? Betölti-e a szerepét, van-e érdeklődés, milyen távlatai vannak?
1: Az előadás sorozat egyre nagyobb érdeklődésre teszett. Az eddigi előadások az egészségturizmusról, illetve az agroturizmusról szóltak. Az egészségturizmus kapcsán bemutatásra került, hogy hogyan alakult ki egyáltalán az egészségturizmus Vasmegyében, milyen szerepe van, illetve Sebastian Kneipp és munkássága a Kneipp útvonal kapcsán mindenféleképpen egy érdekes színfolt volt. Ezt követte az agroturizmus, ahol Matolcsi Zsolt előadását hallgathattuk meg. Abszolút gyakorlati szempontú előadás volt. Szintén szó volt az agroturizmus kialakulásáról, nemzetközi példákról, jó példákról, hazai kezdeményezésről, a nyitott portanapokról, úgyhogy ez is egy nagyon jól sikerült előadás volt. A végén egy élénk párbeszéd alakult ki a részvevők, illetve az előadók között. A következő előadásunk az zarándok turizmusról, ezt a storytellinggel kötöttük össze, tehát a történetmeséléssel. Azt gondolom, hogy Pódis Gábor személye egy abszolút jó példa. A további előadásokat pedig majd szeptembertől folytatjuk. Ez kerékpáros turizmus lesz, slow turizmus, vagy lassú turizmus, illetve marketing trendek a turizmusban.
0: Egyébként, ahogy így már a múltkor is beszéltünk róla, meg most is felsorolásra kerültek a már megvolt és tervezett előadások, úgy érzem, hogy sokkal nagyobbat szóló, mint esetleg egy kis érdeklődő rétegnek szóló előadások ezek, majdnem egy kicsit bemutatja, hogy hol áll a 21. században a turizmus helyzete Magyarországon, Vas megyében ezekkel a részturisztikai bemutatókkal, egy keresztmetszet.
1: Egyetértek, ezeket a témákat úgy válogattuk össze, hogy kifejezetten a térségre is jellemző, illetve a hazai turizmusban a leginkább jellemző turisztikai ágak jelenjenek meg, úgyhogy a turisztikai termékek, bocsánat, jelenjenek meg, úgyhogy igen, valóban egy magasabb érdeklődési körre számító

0: nézlek.
1: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
2: Vajon a körmendi turizmus milyen helyet foglal el, milyen teljesítményt tudhat magáénak Délvasban? Dr. Szőke Tündével, a Vasi Hegyhátrába ment el turisztikai egyesület turisztikai menedzserével beszélgetek erről, aki statisztikákkal is igazolja, hogy Körmend tavaly 15%-os növekedést ért el, például a vendégészakák tekintetében. Ez a folyamat idén is folytatódik.
3: És most megint csak eszembe jut, hogy pillanatkép, egy fontos pillanatkép jelentés a turizmus helyzetéről, ami amúgy nem áll rosszul, úgy tudom, hogy azért dinamikusan felszálló ágban van, ha úgy veszük, mind itt a megyében, mind Magyarországon van benne potenciál.
4: Teljes mértékben egyetértek, a tavalyi számadatok alapján azt mondhatjuk, hogy nagyon jó évet látunk. Itt egyébként a térségben megnéztem a körmendés térsége, illetve körmend turisztikai számait. A térségben összességében, vagy a kis térségben összességében 150 ezer vendégészakát fogadtak, ez egy nagyon szép szám. Folyamatosan növekszik, amióta 2022 óta, amióta most a KSH újonnan méri a számokat a Covid után. A Körmenden viszont 15%-os növekedés volt 2024-25-re. 63 ezer vendégészakát regisztráltak, amely nagyon szép szám, azt gondolom.
3: És tényleg akkor már, ha Körmendet emlegetjük, ugye Vasihegyhátrába mentett turisztikai egyesületnek egy nagy szelete, szegmense, Körmend és térsége turizmusa is. Ezt hogy tudnánk jellemezni?
4: Körmend és térségét a kulturális turizmus, a történelmi emlékek, illetve az aktív turizmus témakörébe tudnám elhelyezni elsődlegesen. Nagyon szép értékekkel bír, akár a környezetében lévő Árpád-kori templomok tekintetében, de a vízi turizmus, az aktív turizmusnak a további részei, a gyalogos turizmus, illetve a kerékpáros turizmus is szépen fejlődik. Ezek a turisztikai területek azok, amelyek azt gondolom, hogy jelentős befolyással bírnak most a turisztikai életünkre.
3: Van-e kiadvány, ahol akár a Vasihegyhát, akár a körmendés térsége kézbe fogható, akár így nyomtatott formában és online módon hol találunk erre adatokat, vagyis inkább információkat?
4: 15 éves a jelenleg a Vasihegyhátrába ment a Turisztika Egyesület, és ennek az okán készítettünk egy kiadványt, amiben 15 látnivalót helyeztünk el. Ebből természetesen a Batthyány Kastély együttes került bele Körmendről, a környékről a Mirót forrás, a Mária Kegyhely Kemestarótfán, a Döröskei mérleggyűjtemény, illetve maga a Rába folyó, mint vízitúra lehetőség, akár Csákány-Doroszlótól Rába híd végig. A többi látnivaló az Vasvár és környékén található. Ilyenek vannak, mint persze természetesen Vasváron és a Domokos Korostól, illetve a Városi Múzeum, a Szentkút fürdő, a Hegyhát Szent Péteri Tájház, vagy a Jeli Arborétum, a Mindszenti Emlékház, egy pásztor pincék, hosszú peresztegen a Szajkitavak, Olaszfának Nejfizes ház, illetve az Alsó Újlaki Őshonos Állatpark és a Gersakaráti sárvíztó került be ebbe a kiadványba. Ez a kiadvány egyébként attrakciók és szálláshelyeken érhető el. Kifejezetten az volt a célunk ezzel, hogy a szálláshelyeken kezékbe vegyük a megszálló vendégek. Ehhez egy nyereményjátékot is kapcsoltunk. Kérdőívet lehet kitölteni az itt megszálló vendégeknek, illetve készítettünk egy másik kérdőívet a helybélieknek, amelyeket a Facebookon lehet elérni az oldalunkon, és kérjük mindenkinek a segítségét a munkánk segítésében. A kérdőív a turisztikai attitűdökről, a turisztikai termékekről szól, illetve ezeket a látnivalókat tartalmazza, és az év végén 15 értékes nyereményt sorsolunk ki a kitöltők között.
3: Fontos volt, tényleg erről is hallanunk, már én is találtam a postaládámba ilyen kérdővet, úgyhogy érdemes akkor ezzel foglalkoznia. Azt hiszem, hogy mindenki, aki készhez kap ilyet, illetve aki felkeresi a közösségi oldalt. Itt van most a nyár, a szabadságok, a turizmusnak az arany ideje. Érkeznek szép számban. Egyelőre még ugye statisztika nem mutatja, csak a látvány meg az érzékelés. Érkeznek szép számban vendégek a térségbe. Ugye ezt így tapasztalhatja esetleg programok kapcsán is a turisztikai menedzser?
4: Számos olyan jó program volt az elmúlt időszakban, ami megmozgatta az embereket, és vendégeket hozott a térségbe. Az egyik évben pont a hittami térség, a vasári térségben egy kerékpáros, a Horizon Tour kerékpáros rendezvény. Több száz kerékpáros utazott át itt a térségünkön, úgyhogy jönnek a vendégek, és reméljük, hogy vissza is térnek hozzánk, hiszen megismerik a szépségét ennek a területnek.
3: Éppen ezen a jeles napon voltam riport körúton Vasváron is, meg a térségében is, és örömmel konstatáltam, és ide tartozik a témához, hogy megnyílt a vasvári kemping is, újra nyílt, jobban mondva. Ez is potenciális vendégészaka mágnesként fog működni, úgy érzem.
4: Így van, reménykedünk benne, hogy minél több vendéget tudunk fogadni. Ugye mellette van a fürdő, tehát így a kettő együtt az erősíti egymást.
3: Köszönöm szépen dr. Szöke Tündének ezt a látleletet, nem is látlelet, inkább pillanatkép, fontos jelentés a Hegyhát és a Körmend térsége turisztikai számairól, potenciáljairól, nyaráról. Folytassuk a beszélgetést ősszel.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: De ha már délvasi turizmus, Vasváron érdekes színfolttal gazdagodott a kemping szolgáltatás kínálata, két prémium kategóriás lakókocsival és egy szaunával. Erről beszél Bohárné Szabó Mónika, a működtető Vasvárné főiskola munkatársa.
1: Ki tudjátok adni a lakókocsikat? Igen. Most oda megyünk?
2: Igen, nézzük meg. A következő helyszínen olyan embereket szállásolunk el, akik lakókocsikkal érkeznek. Jelen pillanatban a névfőiskolának 2 darab lakókocsija van, amelyek bérelhetőek. Lehet jönni megszállni itt a lakókocsikban is, és egyébként több lakókocsi megálló pontunk van, ahol, tehát hogy nem csak egy lakókocsi fér el, hanem többen is jöhetnek ide a területre.
1: Hát, szinte lakókocsi táborhely van itt, igen. Nagy terület, látom.
2: Igen, igen, meg szépen gondozott terület. Igazából áramvételi lehetőség is található, tudják az áramot is használni, illetve van egy ilyen kiszolgáló helység itt a lakókocsi park mellett, ahol tudnak zuhanyozni, esetleg mosdóba menni, illetve közösségi tevékenységet, akár egy közös étkezést, vagy valamit elfogyasztani itt az épületen belül.
1: És itt se feledkezzünk el a természetről, fák, megmaradt fák, meghagyott fák, új ültetésű fák, ez is jól esik a szemnek.
2: Igen, próbáltunk az igényes környezetem belül erre is figyelni, hogy minél több növényt ültessünk, mert valóban az kivogatóbb az emberek számára, mint hogyha egy sík területen vannak elszállásolva.
1: Most olyan, mint hogyha egy ilyen mediterrániumba közelednénk, ilyen különféle cédrus növényeket, különleges növényeket látok, meg egy hordót.
2: Igen, a kempingünk új büszkesége a hordószauna, ezt is átadtuk a mai nap folyamán, tehát ide is jöhetnek vendégek, használhatják. A strandon fogjuk értékesíteni a jegyeket, illetve online is lehet foglalni majd a jegyeket, és úgy tervezzük, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap üzemelne a szauna, és akkor nagyjából ilyen 20 perces időintervallumok lennének megadva, amit lehetne foglalni, és ugye a szaunából kilépve egy nagyon barátságos környezetet próbáltunk kialakítani növényekkel, napozóágyakkal, napozóterasszal, illetve ugye, mint említettem, mellette van egy konténer, ahol lehetőség nyílik a zuhanyzásra, esetleg kisebb összejövetelek megtartására, illetve közösebb édek elfogyasztására.
1: Szóval itt úgy látom, hogy csak a fantáziának igazából semmi nem szabhat, tehát itt mindenki kitalálhatja a maga programját.
2: Igen, igen, többféle programot is próbáltunk ide a kemping területére bevonni, játékokat, akkor szaunát, egyéb közösségi programokat, szabadidők tevékenységet, illetve tényleg a stranddal szorosan együttműködve, városi stranddal szorosan együttműködve próbáljuk ezt a létesítményt üzemeltetni.
1: És jól látom, hogy itt külön bejárat van a lakókocsi soknak, tényleg akkor itt ez egy komfortos megközelítő.
2: Igen, igen, hogyha esetleg nem tartózkodunk itt, ugyanúgy QR kód alapján kapnak egy tájékoztatást, hogy hogyan tudnak beregisztrálni, illetve bejönni ide a kemping területére, és hol tudnak helyezkedni. Teljesen online működik itt is a belépés, és ugyanúgy a kilépésnél, hogyha ki szeretnének menni, akkor a személyzet közül valaki idejön, és ki tudja őket jelentkeztetni, ki tudja engedni őket.
1: A lakókocsiba be tudunk kukkantani?
2: Be tudunk menni. Két lakókocsi van, mint a kettőnek a területe nagyjából ugyanakkora. Mindkettő lakókocsi 4+2 főre tud szálláshelyet biztosítani. Nagyon kényelmesek, teljesen más a két lakókocsi elrendezése, az egyik kicsit szükösebb kialakítású, a másikban sokkal nagyobb tér van érzetre, de mondom, az alapterületük ugyanakkora. Illetve a lakókocsikban található légkondicionáló mind a két lakókocsiban, hűtő, fűtés is, úgyhogy szabadon lehet használni ezeket.
1: Hálózsákkal kell érkezni?
2: Nem.
1: Már látom, hogy szépen megvetett ágyak, júj, de csábító.
2: Teljesen felszerelt lakókocsik, minden ágyat így felhúzatoltunk, illetve van műanyag étkészlet is, tehát nem szükséges. Ha valaki nem hoz magával, akkor tudja azt használni. Ugye van tűzhely is a lakókocsiban, tudják a tűzhelyet is használni az ideérkezők. És tényleg a kényelemről a légkondicionáló az nagyon sokat segít.
1: Csap, meg ilyen mosogató rész is, szóval az alapkomfort itt megvan.
2: Igen, zuhanyzó is van, WC is, úgyhogy teljesen felszerelt lakókocsik.
1: Azt hiszem erre volt most leginkább szüksége Vasvárnak, egy kicsit túllépett a régi kemping hagyományain azt is megtartva, és ezzel a lakókocsi rendszerrel, meg szaunával, pluszokkal, azt hiszem, hogy 21. századi a természet lágyölén.
2: Igen, igen.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Végül, bár már több műsorban foglalkoztunk vele, most csak nagyon röviden, még egyszer emlékeztetőül invitáljuk Önöket egy ma délután 15 órakor a Körmendi Református Közösségi Házban kezdődő találkozóra, ahol a gyermekek egészsége kerül a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A rendezvény bevételéből a körmendi iskoláknak vásárolnak EpiPen injekciókat a szervezők. Nyári Sarolta gyógymasszőr, gerinc tréner beszél mindenről.
2: Itt jó ismerettségem van már évek óta Dengó Melindával, hogy így kölcsönösen támogatjuk egymást, ugye segít nekem a programjaim megszervezésében, én pedig segítek a gyermektáboraiban programokkal feltölteni egy-egy gyermektábori napot, és gyakorlatilag vele áprilisban, április végén, május elején elkezdtük kidolgozni a program részleteit. Azért még kiemelném Bakler József segítségét is, mert ő abban támogatott, hogy meghívhassam dr. Nagy Anikó főorvosasszonyt, aki egyben a Helyipál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató asszonya is. De mindenképpen megemlíteném az általam nagyon tisztelt és szerintem nagyon minőségi előadókat. Ugye jelen lesz dr. Molnár Judit, ő ugye a körmendjárási tiszti főorvosa, jelen lesz dr. Vásárhelyi László, aki ugye gyermekkori diabétesről fog beszélni, ugye Judit az allergiáról a mindennapokban, de erről majd egy kicsit később még részletesebben is beszélnék. Aztán dr. Nagy Csilla, ő ugye a korai fogszabályozás természetes módon témával készül, Péter Sára gyógytornász kolléganő, ő pedig a helyes légzés és annak jótékony hatásairól. Akkor ott vagyok, ugye én magam, aki gyógymasszer és genisztréner vagyok, én pedig hát a számomra a legkedvesebb és azt gondolom a legfontosabb gyermekkori témával készülök, ez pedig a gerincfertőzés típusai.
1: Egyébként ennek az időpontja, a kezdési órája mikor lesz és pontosan hol?
2: Tehát 2026. augusztus 29-e szombaton, és 15 órakor kezdődik. Gyakorlatilag maga a program úgy, tehát az előadásokkal körülbelül 17 óra 30-ig fog eltartani, és ezután van lehetőség kérdezfelelekre, illetve szeretetfogadással várjuk református egyházközösség, hogy várni itt nagy szeretettel a hallgatókat, és akkor már el is árultam, ugye, hogy a helyszín az a református közösségi ház, ugye itt Körmenden, a Deák Ferenc utca 20 szám alatt várjuk a jelentkezőket. I'm just knowing what you're thinking.

0: Budapest!
1: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kis térségi hírek első kézből.
2: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a Körmend FM-en.
3: Everybody knows I'm loud.
4: Candela.
3: Everybody knows I'm fat.
4: Candela.
3: Go ahead and slip, I'll slide. All up in your B.O.D. Wow.
5: Baby.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Aranyérmes 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sors döntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Dunaparti városban Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A mohácsi nemzeti emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 500 évvel ezelőtt történt mohácsi csatáról. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője Facebook oldalán a magyar történelem sorsfordító ütközetének nevezte az eseményt, és hangsúlyozta, hogy a nemzet megmaradásához a hősök áldozatán keresztül vezetett az út. A KDNP közösségi oldalán arra hívták fel a figyelmet, hogy 500 éve magyarok ezrei áldozták életüket a hazáért és a keresztény Magyarországért. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott közösségi oldalán, a magyarság olyan súlyos veszteségeket szenvedett a mohácsi vész során, amelyeket a mai napig nem tudott pótolni, feldolgozni. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy maximális teljesítményen 4 reaktorral és 8 turbinával üzemel az erőmű. Határidőre elkészült, és a tervezetnél kevesebbe került a Flórián téri felüljáró, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Az Óbudát az Árpád híddal összekötő 40 éves átjáró átépítése még tavaly tavasszal kezdődött. A beruházás két ütemben valósult meg. A Flórián téri felüljárón hajnaltól minden irányban megindulhat a forgalom. A BKK közlése szerint a 3 milliárd 270 millió forintos keretből 2 milliárdot megspóroltak a közbeszerzési eljárásban. Címét megvédve aranyérmet szerzett 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es a lengyelországi Poznánban zajló kajakkenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású csapat már a rajt után az érre állt és végiguralta a pályát.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A hajnali 14-19 fok után napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

otthon vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A rossz idő miatt egy időre felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán leszakadt egy leccser és jég, kő és sár tömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Washington többségi ellenőrzése alá kerül Venezuela kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy iskola kezdésre elkészült mindkét felüljáró, és az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjeszték ki a doktoranduszokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, a következő három évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. Leállítja egy kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek. A BioNTech ugyanakkor közölte, más mRNA-s alapú rák terápiákat is fejleszt, mint például a hasnyálmirigyrákos betegeknek készülő vakcina.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 14-19 fok után napközben 30-34 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Húzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is egyre alacsonyabb a talajvíz szintje. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A vasi horgászvizeket ellenőrizték a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein ez az érték már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Hívta fel rá a figyelmet Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szint, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve a alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
1: A vízügyi főigazgatóság tájékoztatása szerint megyékben az elmúlt egy hétben 5 cm csökkent a talajvízszint. Az adatok azt mutatják, hogy Vasban is jóval a 30 éves átlag alattiak az értékek. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy Körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a Körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
3: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy Körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe, én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
1: A felmérés teljesen anonim. Nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek. Az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető, és 2 héten keresztül érhető el a körmendmeló.hu oldalon. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök a megye horgászvizein. Az akcióban a körmendi kapitányság járőrei is részt vettek. A délutántól késő estig tartó akció során több mint 100 horgászt vizsgáltak meg a környéken. 2 esetben orvhalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig más jogsértések miatt szabálysértési eljárás indult. A vasi rendőrség közölte, a jövőben is lesznek hasonló közös ellenőrzések a horgászvizeken. Körmend turizmusa meghatározó a délvasi térségben. A város a kulturális és az aktív turizmus területén egyaránt változatos programokat kínál a környékre érkezőknek, mondta el rádiónknak dr. Szőke Tünde, a Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Egyesület referense.
4: Körmend és térségét a kulturális turizmus, a történelmi emlékek, illetve az aktív turizmus témakörébe tudnám elhelyezni elsődlegesen. Nagyon

0: turizmus is, és szépen fejlődik. Ezek a turisztikai területek azok, amelyek azt gondolom, hogy jelentős befolyással bírnak most a turisztikai életünkre.
1: A fiatalokat szólítja meg az idei szombathelyi Öko Expo. A Vármegyei Iparkamara szakmai rendezvényén a fenntartható gazdaság, az energiahatékonyság, a mesterséges intelligencia és a zöld beruházások kerülnek a középpontba. A szeptemberi eseményen kiállítások, szakmai konferenciák, üzleti találkozók és fiataloknak szóló interaktív programok várják majd az érdeklődőket. Adta hírül a Vasi Kamara. Utolsó alkalommal várja idén szabadtéri mozizásra a közönséget a Körmendi Kulturális Központ. A záróvetítésen a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. A Kastélymozi szeptember 4-én pénteken lesz.
2: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a késő nyárias idő, délutánonként ismét egyre magasabb csúcsértékekkel. Részletek Pétervári Tibortól a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
3: Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés, szombatról már 28 lesz, hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivataros, a vízstabilabb légkör, de igazán azok se olyan nagy csapadékok, tehát országos nagy csapadéknak nincs esélye, tehát egyelőre még a szeptember is a szárassággal, meg átlag fölötti hőmérséklettel indul.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Szép reggel, még szebb estét hoz, magában szép üres doboz, csomó, mit senki sem dogoz.

0: 99.8. Ráthangolva.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül. Reszketve ébredni egy csúfos kis szobában.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a Bástya utca felújítása Körmenden. Korábban keltek útra idén a vasi gólyák. Táncosok idézik meg Pesovár Ernő örökségét Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megkezdődött a Bástya utca nagyszabású felújítása Körmenden. A beruházás 283 millió forintból valósul meg. A munkák során megújul az út és a járda burkolata, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás, emellett új parkolóhelyeket is kialakítanak. Az első ütem a 4. Béla Király úti körforgalomtól a Zrínyi Miklós utcáig tartó, csaknem 300 méteres szakaszt érinti. Jelenleg a Zrínyi és a BEM között dolgoznak, ezért az autósoknak kerülniük kell. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el a vasi gólyák is, így augusztus végére már alig maradt néhány a környéken. Mondja Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeznek, hanem az ország nagy kommunális hulladék lerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyermekeinek támogatására. A szeptember 12-i rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják. Pogács Mónika információi.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a jankahege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Nagyszabású folklórgálával ünneplik Pesovár Ernő Kossuth díjas névtánckutató és pedagógus születésének 100. évfordulóját Szombathelyen. Az Agóra Művelődési és Sportház színpadán mintegy 200 közreműködő tiszteleg a mester életműve előtt. A szeptember 5-i esten felelevenítik legendás koreográfiáit, valamint a Nyugat-Dunántúl Somogy és Szatmár tánc hagyományait is. Tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pesovár Ernő 20 éven át vezette az Ungareszka táncegyüttest. Munkássága a régió számos táncegyüttesére, koreográfusára és pedagógusára máig nagy hatással van. A kétszer egyórás gálán két újra gondolt Pesovár koreográfia is színpadra kerül. Római kori kerámia gyártó központ nyomaira bukkantak a határ közelében. A különleges leletek Burgenlandban, Sámfalva közelében kerültek elő. A régészek eddig két égetőkemencét tártak fel, a vizsgálatok szerint azonban akár 100 további ilyen eszköz is rejtőzhet a föld alatt. A szakemberek úgy vélik, a csaknem 2000 éves műhely nem csak a környéket látta el edényekkel, hanem kapcsolatban állhatott a közeli Szaváriával. A mai Szombathely ugyanis mindössze 16 kilométerre fekszik a lelőhelytől, írja az ORE.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a késő nyárias idő, délutánonként ismét egyre magasabb csúcsértékekkel. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Vasárnapra, ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivataros, a instabilabb légkör, de igazán azok se olyan nagy csapadékok, tehát országos nagy csapadéknak nincs esélye, tehát egyelőre még a szeptember is a szárassággal, meg átlag fölötti hőmérséklettel indul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is egyre alacsonyabb a talajvíz szintje. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A vasi horgászvizeket ellenőrizték a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein ez az érték már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Hívta fel a figyelmet Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szint, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
1: A vízügyi főigazgatóság tájékoztatása szerint megyénkben az elmúlt egy hétben 5 cm-t csökkent a talajvízszint. Az adatok azt mutatják, hogy Vasban is jóval a 30 éves átlag alattiak az értékek. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy Körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a Körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
3: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy Körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe, én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
1: A felmérés teljesen anonim. Nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek. Az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető, és 2 héten keresztül érhető el a körmendmeló.hu oldalon. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök a megye horgászvizein. Az akcióban a körmendi kapitányság járőrei is részt vettek. A délutántól késő estig tartó akció során több mint 100 horgászt vizsgáltak meg a környéken. 2 esetben orvhalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig más jogsértések miatt szabálysértési eljárás indult. A vasi rendőrség közölte, a jövőben is lesznek hasonló közös ellenőrzések a horgászvizeken. Körmend turizmusa meghatározó a délvasi térségben. A város a kulturális és az aktív turizmus területén egyaránt változatos programokat kínál a környékre érkezőknek. Mondta el rádiónknak dr. Szőke Tünde, a Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Egyesület referense.
4: Körmend és térségét a kulturális turizmus, a történelmi emlékek, illetve az aktív turizmus témakörébe tudnám elhelyezni elsődlegesen. Nagyon

0: illetve a kerékpáros turizmus is, és szépen fejlődik. Ezek a turisztikai területek azok, amelyek azt gondolom, hogy jelentős befolyással bírnak most a turisztikai életünkre.
1: A fiatalokat szólítja meg az idei szombathelyi Öko Expo. A Vármegyei Iparkamara szakmai rendezvényén a fenntartható gazdaság, az energiahatékonyság, a mesterséges intelligencia és a zöld beruházások kerülnek a középpontba. A szeptemberi eseményen kiállítások, szakmai konferenciák, üzleti találkozók és fiataloknak szóló interaktív programok várják majd az érdeklődőket. Adta hírül a Vasi Kamara. Utolsó alkalommal várja idén szabadtéri mozizásra a közönséget a Körmendi Kulturális Központ. A záróvetítésen a Hogyan tudnék élni nélkül egy című magyar filmet láthatják az érdeklődők. A Kastélymozi szeptember 4-én pénteken lesz.
2: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a késő nyárias idő, délutánonként ismét egyre magasabb csúcsértékekkel. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
3: Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés, szombatról már 28 lesz, hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivataros, a instabilabb légkör, de igazán azok se olyan nagy csapadékok, tehát országos nagy csapadéknak nincs esélye, tehát egyelőre még a szeptember is a szárassággal, meg átlag fölötti hőmérséklettel indul.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Húz a szívem, visz a lábam, árkon, bokron, hegyen, völgyön. Nem számít, hogy

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a Bástya utca felújítása Körmenden. Korábban keltek útra idén a vasi gólyák. Táncosok idézik meg Pesovár Ernő örökségét Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megkezdődött a Bástya utca nagyszabású felújítása Körmenden. A beruházás 283 millió forintból valósul meg. A munkák során megújul az út és a járda burkolata, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás. Emellett új parkolóhelyeket is kialakítanak. Az első ütem a 4. Béla Király úti körforgalomtól a Zrínyi Miklós utcáig tartó, csaknem 300 méteres szakaszt érinti. Jelenleg a Zrínyi és a BEM között dolgoznak, ezért az autósoknak kerülniük kell. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el a vasi gólyák is, így augusztus végére már alig maradt néhány a környéken. Mondja Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeznek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyermekeinek támogatására. A szeptember 12-i rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják. Pogács Mónika információi.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a janka.hege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Nagyszabású folklórgálával ünneplik Pesovár Ernő Kossuth díjas néptánckutató és pedagógus születésének 100. évfordulóját Szombathelyen. Az Agóra Művelődési és Sportház színpadán mintegy 200 közreműködő tiszteleg a mester életműve előtt. A szeptember 5-i esten felelevenítik legendás koreográfiáit, valamint a Nyugat-Dunántúl Somogy és Szatmár tánc hagyományait is. Tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pesovár Ernő 20 éven át vezette az Ungareszka táncegyüttest. Munkássága a régió számos táncegyüttesére, koreográfusára és pedagógusára máig nagy hatással van. A kétszer egyórás gálán két újra gondolt Pesovár koreográfia is színpadra kerül. Római kori kerámia gyártó központ nyomaira bukkantak a határ közelében. A különleges leletek Burgenlandban, Sámfalva közelében kerültek elő. A régészek eddig két égetőkemencét tártak fel, a vizsgálatok szerint azonban akár 100 további ilyen eszköz is rejtőzhet a föld alatt. A szakemberek úgy vélik, a csaknem 2000 éves műhely nem csak a környéket látta el edényekkel, hanem kapcsolatban állhatott a közeli Szaváriával. A mai Szombathely ugyanis mindössze 16 kilométerre fekszik a lelőhelytől, írja az ORF.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a késő nyárias idő, délutánonként ismét egyre magasabb csúcsértékekkel. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivatarosabb, instabilabb légkör, de igazán azok se olyan nagy csapadékok, tehát országos nagy csapadéknak nincs esélye, tehát egyelőre még a szeptember is a szárassággal, meg átlag fölötti hőmérséklettel indul.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
3: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegtek az iskola alapító igazgatója dr. Kincs Elek emléktáblájánál az intézményben. Ezt követően mutatták be Pintér György a gimnázium 80 évéről szóló iskola történeti könyvét a Sodics galériában. A könyv bemutatón mi is ott jártunk. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán. A szerkesztő Pogács Mónika.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Koszorúzással, kiállítással, könyvbemutatóval folytatódott a Kölcseis jubileum. Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli ugyanis fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegtek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál az intézményben. Ezt követően mutatták be Pintér György a gimnázium 80 évéről szóló iskola történeti könyvét a Sodics Galériában. A megjelenteket elsőként Lacó Tamás igazgató köszöntötte, majd átadta a szót a szerzőnek, Pintér Györgynek.
2: Szeretettel köszöntöm ebbe a közegbe is a jelenlévőket, és itt most a polgármesterület is külön hadd köszöntsem. Örülök annak, hogy jelen van és képviseli a várost is, meg hát öreg diákként is itt van közöttünk, és köszönjem meg azt a segítséget, amit az előkészítő munkában nekünk adott, és hát bízom abban, hogy a következőkben is biztos vagyok benne, hogy számítunk a Barni segítségére, gondolkodására. És hadd mutassam be, bár szerintem erre legkevesebb szükség van, ilyen csak a másik említett szerint, a Pintér Györgyöt, aki a... És neki is nagyon köszönöm, hogy azt az áldozatos munkát elvégeztem, hogy ez a könyv létrejött, és hát persze a könyv bemutató után majd az olvasáskor mindenki kezébe veszi, és majd kritikával illeti, ilyenkor szokásos, hogy ugye könyvkritikusok átolvassák, személyes élményeikkel kiegészítik, hiányérzetüket kifejezik, hozzátesznek, kétkednek, örülnek az élményeknek. Remélem, hogy mindenféle élményben lesz azoknak része, akiknek a kezébe kerül ez a kiadvány. De mielőtt ez megtörténik, Gyurinak átadom a szót, hogy mutassa valamit.
3: Nagyon szépen köszönöm, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, mert akik itt vannak, azok valamilyen szinten a szívükön viselik azt, hogy itt volt, van, meg lesz is gondolom egy gimnázium. Azt, hogy a 100. évfordulón én itt leszek-e, azt nem tudom, de a 80. most itt vagyok. Aki itt volt az előző könyvem, a Lákert iskola történetének bemutatásáról szóló könyvemen, az emlékezhet rá, hogy én ezt megígértem. Megígértem, hogy a Lákert iskola története után következik a Kölcsei gimnázium története. Hát majd aki kézbe veszi a könyvet és végigolvassa, így sikerült. Miközben gyűjtöttem hozzá az anyagot, rá kellett döbbennem, hogy ez egy végtelen történet. Hát még ha nagyon bázatosan írjuk, meg gyűjtjük az anyagokat, akkor is rengeteg ága-boga van a dolognak, úgyhogy ez még nekem is izgalmas volt. Az, hogy fárasztó munka volt, én azt nem tudom, mert ugye azt mondják, hogyha valaki munkaidejében azzal foglalkozik, amit szeret csinálni, az nem dolgozik, hanem szórakozik. Hát valami van a dologban. Na most elkezdtem a könyvemet írni. Nem véletlenül, hogy a gimnázium, mert körben, de hogyha azt mondjuk, hogy a gimnázium, akkor senki nem kérdezi meg, hogy melyik, mert egyértelmű, hogy kiről van szó. És van egy alcíme, egy magas középiskola semmiből Körmendre. Na most miért magas középiskola? Hát mert a története az nagyon-nagyon változatos valami. Kezdődik az egész azzal, hogy ezt valaki valahol megálmodta, hogy Körmendnek gimnázium kell. Sokan megálmodták, sokszor nekifutottak, de hát aztán végén egy világégés kellett, hogy eljussanak odáig, hogy Körmendnek legyen gimnáziuma. A semmiből, ugyanis se épülete, se valódi tantestülete, se fölszerelése ennek az intézménynek nem volt. És ennek ellenére az intézménynek ma a 80. születésnapját ünnepeljük. Tehát kellett hozzá valami plusz azoknak a nevelőknek, azoknak a helyi, akár politikusoknak, akár egyszerű polgároknak, hogy nekik kell egy gimnázium, és gyakorlatilag mindent megtesznek, hogy ez megvalósuljon. A 19. század végén előkerült az, hogy Körmenden valami olyasmi történt, ami nem tetszett senkinek, hogy mi az, hogy Szent Gotthárdnak van gimnázium, a Körmendnek meg nincs. Ugye Körmenden polgáriskola volt. Na most mi a különbség a kettő között? Egyszerű, aki polgáriskolába érettségizett, az az érettségi nem jogosított egyetemi felvételére. A gimnázium érettségi volt az, amivel a felsőfokú oktatásba részt lehetett venni. Ez volt az egyik felel a dolognak. A másik pedig az, hogy az minden városnak emelte a presztízsét, ha volt gimnáziuma. Hát Körmendnek kellett, és azt jól tudjuk, hogy Vasvár megye első gimnáziuma, állami fenntartású gimnázium a Szent Gotthárdban volt. Úgyhogy voltak olyan politikusok, akik azt mondták, hogy Körmend gimnáziumát megkapta Szent Gotthárd. Hát ez lehet, hogy egy rossz indulatú hozzáállás, de tény az tény. Aztán elérkezett a II. Világháború,

0: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Gimnázium. Augusztus 27-én mutatták be Pintér György a gimnázium 80 évéről szóló iskola történeti könyvét a Sodics Galériában. A könyvbemutatón mi is ott jártunk.
1: Most erről sokan sokféle dolgot mondanak, egy tény, ide költözött a Ludovika Akadémia, de eszméletlen mennyiségű menekült árasztotta el a várost. Tehát az akkor nagyjából 7000 lakosú Körmendnek több mint 20000 lakója volt ekkor. Utcákon éltek az emberek mindenféle lehetetlen helyzetekbe, és ehhez jöttek a légitámadások, a belövések, tehát itt minden volt, csak jó világ nem. Na most ilyen körülmények között viszont a menekültek között több száz olyan korú fiatal volt, aki oktatásra szorult volna. Ezt kezdte el annak idején Kincselek, dr. Kincselek, a gimnázium megálmodója és végül is megalapítója, hogy ezeknek a gyerekeknek oktatás kell. Ha nincs épület, akkor itt a szövegben lehet látni, hogy egy baboskert nevű rávamentitán részen ott gyűjtötték össze a gyerekeket, és próbáltak nekik tudást adni. Ide nem csak körmendiek jöttek, katafaiak, egyházsáliak. Tessék belegondolni, háború után vagyunk egy-két héttel, milyen lehetett a közbiztonság. Mennyire volt biztonságos 5-6 gimnazista korú fiúnak és lánynak elindulni a nagy semmibe, hogy hát odaérnek Körmendre az adott oktatásra. Dr. Kincselek kiárta azt az orosz parancsnoknál, hogy a városban a gyerekek karszalagot kaptak, ami mutatta az orosz nyelvű fölirat, hogy ők diákok és nem kéne őket piszkálni. Hát ez se volt életbiztosítás, de több lehetőséget adott arra, hogy esetleg túléljék azt a napot. Ugye Körmend megszenvedte a háborút, bombázások voltak, belövések voltak, és utána elkezdődött a kincskorszak. Ez nem viccelődés, ez van, tehát dr. Kincselek megalkotta ezt az iskolát. Megalkotta a semmiből, a saját tudásával, elszántságával, és azokkal a kollégáival, akik meglátták ezt a fantáziát, hogy ebből a semmiből egy valamit lehet kezdeni. Az első évnyitó az a Városházán volt, ugyanis egyszerűen a gimnázium számára kölcsönadott épületnek se ajtaja, se ablaka, se padlózata nem volt. Tehát azért mondom, hogy gyakorlatilag a semmiből indultak el, és ebből kellett felépíteni valamit. És végül is 1946-ban, tehát éppen 80 évvel ezelőtt megszületik az iskola, ott van a legelső bélyegzője, amin, ha jól megnézzük, egy valami hiányzik, a Kölcsey név. Tehát eredetileg ez egy községi általános gimnázium lett volna, igen, nem, de ugye dr. Kincselekről pontosan tudjuk, hogy ő Zatmár megyébe onnan származott, és ő hozta magával Kölcsey Ferenc tiszteletét. És komoly közelharcot vívott a minisztériummal, hogy ne egy átlagos gimnázium legyen, hanem legyen ez Kölcsey Ferenc gimnázium. Úgyhogy ott alul már lehet látni a következő bélyegzőjét az iskolának, ami még csodálatos, hogy ha megnézzük a közepét, Körmend címere van rajta. Nem sokáig voltam, ugye 48-ban elkezdődött az iskolák államosítása, és akkor egyen bélyegzőt kaptak, tehát hogy mivel állami iskola volt, tehát világos, hogy az akkor éppen aktuális hatalomnak a címere jelenik majd meg rajt. Nem akármilyen időszak volt ez, hiszen minden bizonytalan volt. Koalíciós időszak volt, ahol a politikai pártok egymást tépték, hogy ez szokás, és nem volt egységes iránya annak, hogy mi lesz a középiskolával Körmenden. De igény volt rá. Érdekes módon a sokat irigyelt Szentgotthárdi Állami Gimnázium volt az, amelyik kisegítette Körmendet a bajból, ugyanis Kincs doktor kívánságára elindítottak egy dolgozók gimnáziumát itt Körmenden, aminek eredetileg az indulása az a Szentgotthárdi központja volt. Tehát itt már szervezett formában nem a baboskát beloppaloda mennyi diákokat foglalkoztatták, hanem itt már akkor épületet kaptak valamilyen szinten, elkezdték összeadni a felszerelést, itt az összeadni ez nem matematika volt, mindenki hozta, amilyen volt otthon. Tehát volt, aki asztalt hozott. Hosszú hónapokig kerestek egy olyan embert, akinek megvan a középiskolai rendtartás, hogy egyáltalán valami rendet lehessen tartani, tehát hogy milyen törvényi szabályozása van egy középiskola működésének. Tehát ilyen szinten nem volt semmi gyakorlatilag. Viszont Kincsdoktor kiárta azt, hogy az akkor éppen megszűnő körmendi kaszinó teljes könyvállományát megkapja a gimnázium. Ugyanis a másik opció az volt, aki ismeri a történelmnek ezt a részét, hogy bizony ugye a 40-es évek végén elkezdtek indexre tenni könyveket, és jó esetben csak elzárták, rosszabb esetben bezúzták vagy elégették. Na most itt viszont a körmendi gimnázium volt az a mentőhely, ahova a körmendi kaszinónak a könyvtára bekerülhetett. Nem volt sok könyv, de pont 84-jel volt több, mint korábban.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a Körmendi Kölcsei Gimnázium 80 éves történetét foglalta kötetbe, az iskola jubileuma előtt tisztelegve. A kötetet csütörtökön mutatta be a szerző a gimnázium Sodics galériájában.
2: Aztán itt találtunk a múzeum cuccai között, ebből ami volt, fölajánlottak a gimnázium számára. Tehát itt van egy elismerő 10 forintról, amit egy Bástya utcában lakó néni ajánlott fel a gimnáziumnak. Tehát ebből látszik, hogy Körmend a magáénak érezte már akkor is a gimnáziumot. Hosszú ideig a gimnázium tantestülete 2 főből állt. Nem annyian tanítottak, de annyian voltak állományban. Többiek már iskolából. Tehát összejött egy tantestület, de igazából tehát állandó állományú tagja 2 szem volt. Aztán ugye, hogy telt az idő, 1948-ban történt az, hogy kimondták az iskolák államosítását. Na most ettől kezdve ugye az állam a maga módján nem csak fönntartotta valamilyen szinten a középiskolákat, hanem bele is szólt. Itt a iránymutatás, ide tettem a Diákszövetségnek a jelvényét, ugye ez volt az első középiskolás réteg szervezet, majd megszervezte a diákságot valamilyen szinten. Az államosítás után doktor Kincs fölöslegessé vált. Gyanús volt. Így aztán eljutottak odáig, hogy leváltották. Hogy most jogosan vagy jogtalanul, nem tudom, én végigvizsgáltam egy csomó jegyzőkönyvet, egy csomó papírt. Azt akarták rásütni, hogy valami gazdasági bűncselekménybe keveredett bele, és nem tudott elszámolni XY-nal az éven. Aki történelmet tanult, az tudja, hogy a 40-es évek vége az nagyon csak erről szólt, hogy ha volt ok, akkor azért bukott meg valaki, hogyha nem, akkor meg majd kerestek hozzá okot. Így aztán elég gyorsan változtak az igazgatók, és hát megjelent ez a formája a gimnáziumnak. Tehát az egyik múzeumi kollégám fölismerni jöjjte a saját édesanyját az itt fölvonuló diákok között május 1-e alkalmából. Tehát még 1953-as május 1-i fölvonulás. Ami érdekesé teszi a képet, ez a szovjet katonai zenekar. Ilyen idők voltak. Na most ugye a sport akkor is egy nagyon lényeges dolog volt. Nem csak olyan szinte, hogy épp testbe, épp lélek, hanem olyan szinte, hogy ennek is volt egy politikai háttere, hogy mi meg tudjuk mutatni a világnak. Volt is mit, mert aki emlékszik az aranycsapatnak a győzelmeire, tehát ebből gyakorlatilag politikai hasznot is reméltek sokan, és emellett ment nagyon a röplabda, amiről ugye sokan úgy gondolják, hogy szovjet sporták, hát nem tudom. De mostanában kevesebben üzik a szényes valóság. Viszont megjelent a torna, megjelent a vívás, és több újságcég foglalkozott az, hogy hogy lehetséges az, hogy egy faluba, mert ugye nem elfelejteni Körmend, akkor nem város volt, csak nagy község, illetve község, olyan vívószakosztály van, amelyik megyei szinten is eredményeket tud fölmutatni. Tornánál ugyanez volt a helyzet, pedig hogyha azt mondom, hogy mostohák voltak a körülmények, akkor még nagyon-nagyon finoman fogalmaztam. A torna felszerelés az többek között úgy jött össze, hogy környéken levő falusi iskolák tanítóiból néhányan fölajánlották az ő iskolájuknak a súlygolyóit, meg a buzogányait, meg a magasugró állványát, hogy legyen a gimnáziumnak. Tehát ilyen világ volt. Időközben visszakerült az igazgatói székbe dr. Kincselek, és elérkezett 1956. októberre. Na most mit könnyen viccelődünk 1956-tal meg az októberrel, de azt tudomásul kell venni, hogy Körmenden egy komplett páncélos dandár volt. Ennek a teljes legénysége kb. Akkora volt, mint a város komplett lakossága, közel 7000 fő. Várkát tele volt tankokkal, tehát amikor itt nekem ugye múzeumban dolgozom, időnként tesznek megjegyzést, hogy bezzeg itt nem volt semmi, volt a lehetőségek határaim belül. Tehát mindenki gondolja végig, hogy járnak valóban beleköpni az oroszokba, itt nagyjából 5 perc alatt nem marad ember. Ráadásul ugye dr. Kincs egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó ember volt a városban, úgyhogy nem kerülhette el azt, hogy az akkor alakuló Nemzeti Bizottságnak először alelnöke, később vezetője legyen. Viszont ilyen formában megtett olyan dolgot, amivel megóvta

0: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Gimnázium. Augusztus 27-én mutatták be Pintér György a gimnázium 80 évéről szóló iskola történeti könyvét a Sodics Galériában. A könyvbemutatón mi is ott jártunk.
1: Később aztán ezeket a tevékenységeit bűnéül rótták föl, hogy biztos azért tartott együtt a gimnazistákat, már szervezkedett a fönnálló hatalom ellen. Tessék belegondolni, 14-18 éves gyerekek, lelkesek, tényleg látják meg, hallják, hogy tüntetnek Pesten, meg ez történik, meg az történik, és van egy ember, aki józan, és azt mondja, hogy nem. Nem lehet, mert ez nagyon sokba kerülne mindenkinek. Annyira volt kemény a dolog, szemtanúval beszéltem Honfi Jóska bácsival, hogy ugye akkor a gimnázium épülete a mostani Boldogbattyányi B épülete volt. Vele szemben a mozi. Aki emlékszik még a régi épületre, ugye mellette volt egy szépen kiterjedt ilyen korlátos rész, ahol le lehetett menni, hogy lehetett jönni a felső részre. Hát valamilyen sajátos ok miatt az tele volt orosz katonákkal, fegyveres orosz katonákkal, akik figyelték a gimnázium nagykapujának a bejáratát. Tehát ilyen körülmények között esély végig gondolni, milyen felelőssége volt az ott tanítóknak, hogy ezek a gyerekek este haza is menjen. És erre az lett később a következmény, hogy Kincs doktort ellenforradalmi tevékenységért letartóztatták, és száműzték innen a városból. Hát közben volt az időszak, amikor ez 58-ig volt érvényes, tehát volt ilyen ideje is a Körmendi Gimnáziumnak. Utána viszont elkezdődött az a pillanat, amikor valami zseni kitalálta, azt nem tudom ki volt az, hogy a humán érdeklődés az semmit se ér. Tessék szakmát tanulni a gyerekeknek, így aztán egy csirkenevelést, szagasmaratenyésztést, cipőgyári munkát, tehát elég vegyes volt a dolog, mert hogy kell a jól képzett munkásosztály a hatalom letéteményese. Hát maradjunk annyi, hogy az nem volt igazából jó ötlet, de ez még elment volna, de 1961-re odáig oldult a dolog, hogy a megfelelő vezetők megmondták a vállalkat, hogy akkor meg mi a túrónak Körmenden gimnázium. És bizony 1962-ben Körmenden a gimnáziumi jellegmutatás megszűnt. Aki gimnáziumba akart menni, menjen Szentgotthárdra, menjen Szombathelyre, úgyhogy a 61-62-es évben nincs gimnáziumi oktatásunk Körmenden. Utána miért van? Mert föllázadtak, mert fórumon nem tudományforrást olvastam végig. Tehát itt a nőtanácsülési előtt, hogy tessék visszahozni a gimnáziumot, mert Körmenden gimnázium kell. Ő végül is egy év múlva visszakerül a gimnázium Körmendre. Egy kölcsönépületekben volt, amit béreltek, illetve az, ami volt, ugye a mostani B épület, az messze nem volt elegendő, tehát ezek jártak még a zeneiskolába is egy ideig, a zeneiskola épületébe. Mosonyi Tóni bácsi volt akkor az igazgató, szerintem sokan emlékezünk rá, megismerjük. Ő volt az, aki levezényelte ezt a pillanatot, amikor gimnáziumnak saját épülete lett. Nagy dolog. Voltak ellenzők, akik azt mondták, hogy oda nem szólt, mert kegyeleti okok miatt ugye a környéken a temető volt hosszú ideig.
2: De ettől függetlenül végül is megépül az épület.
1: Formája ennél rövidebb volt, tehát egy hosszabbításon esett, tehát már az Olcsai iskola korszakában. Viszont ami csodálatos volt, hogy végre volt a giminek egy saját épülete, ami arra készült, hogy egy középiskolai oktatás folyjon. Csak kicsi volt. Csak kicsi volt, mert 70-es évek közepére eljutottunk odáig, hogy az összes tanteremben tanítottak délelőtt is, meg volt, hogy délután.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a Körmendi Kölcsei Gimnázium 80 éves történetét foglalta kötetbe az iskola jubileuma előtt tisztelegve. A kötetet csütörtökön mutatta be a szerző a gimnázium Sodics galériájában.
2: Arra már eljutottunk odáig is, hogy a szakmai továbbképzések azok nem a cipőgyárba zajlottak, hanem lett a heti két gyakorlati óra. Illetve 1971-től az akkori oktatási reform időnként van, amikor jókat is csinálnak oktatási reform címszó alatt. 1971-ben az akkor éppen ide települő Egyesült Gyógyszer és Tápszerje, az EGT úgy gondolta, hogy a gimnázium lesz a bázisa az ő szakembereinek, így elkezdődött a kémia tagozatos oktatás. Erről személyes tanárokra mindig néznek rám, hogy hát töri orosz szakos tanárként mit keresek én kémiára, hát egy csodálatos tantárgy. Még a későbbi munkahelyem nagyon jó jött, mert hogy helyettesíteni kellett a kémia szakos, legalább valaki tudta a képleteket. Úgyhogy elkezdődött egy újabb fejlesztési fokozat a gimnáziumnak. Utána pedig, hogy ne legyen hosszú ideig unalmas a dolog, ez együttműködött a szakközépiskolával. Szakmunkás képzőt még kim volt a Hunyani utcában a Soronfón túl. Egyébként hozzáteszem, ők sem voltak nagyon előnyös helyzetben, mert a szakképzőiskola 1968-ban kapott saját épületet. 10 évig, ugye 79 után jöttek be. Az A osztály volt általában a kémia tagozat, B osztály az általános, a C meg a szakközepes. Na most a helyzet az, hogy ugye történelem változott. Egyrészt ugye Tóni bácsi 72-ben elment nyugdíjba, és helyette Pál Tóni bácsi jött. A másik pedig az, hogy tovább járták az oktatást, ugye 71-től indult a kémia tagozat, de valaki kitalálta, hogy hát ez hülyeség, 78-tól fakultációt vezetünk be. De nem tudom ki, hogy van vele, de ugye ezzel az a gond, hogy az iskolai reformok azok nem két évre szólnak. Tehát meg kellene várni azt, hogy kifusson, le lehessen belőle szűrni a tapasztalatokat, és annak alapján változtatni. A gyönge 7 év az nem nagyon volt az elég, de ettől függetlenül tehát tovább hitték a dolgot. Most ugye Tóni bácsi, csak pár évtizeddel fiatalabban. Ugye elvárás volt az, hogy a gimnázium mutassa meg magát kinn is. Tehát nem csak a négy fal között. Ezért ugye voltak ezek a városi tornaünnepélyek, ahol mindenféle 61 ütemű szabad gyakorlattal egyebekkel kábrasztották el a szülőket. Ha jól megnézzük ezt a képet, az még a 60-as évek eleje, ugyanis még a vasúti pálya. Ugye a 60-as évek közepétől nyílik meg a várkárt mellett a mostani sportpálya. Hát aztán volt itt honvédelmi nevelés is. Most másfajta van. Most nem hívják kifügárdának. Aztán a kultúrát ápoltuk a forradalmi ifjúsági napokon. Konkrétan ugye Körmenden ennek a leképződése március 21-én a forradalmi szerenád volt, ebből is volt jó néhány. Hát aki végigélvezte ennek az egész vonulatát, azt tudja, hogy amikor ez kezdődött 68-ban, akkor ez egy harcos forradalmi valami volt, tele voltunk forradalmi dalokkal. Mire viszont eljutottak odáig, hogy meg fog szűnni, arra már művészeti értékeket termeltek a kórusok. Ildini pontosan tudja, hogy hogyan és mi volt. Egy hatalmas nagy középiskolás kórus találkozóvá vált ez a történet, amit hol a művelődési ágy nagy termében, hol meg a moziba tartottak, amik a művházat éppen szélezették. És ugyanakkor ment a talajtorna oktatása. Kosarasokat meg hosszan nem is kell említeni, mert ők gyakorlatilag a szíve közepe a városnak, ha jól gondolom. Illetve hát emellé kaptunk egész jó eredményeket bemutató evezősöket. Tehát, hogyha megnézzük, hogy honnan indult a sporttevékenysége az iskolának, akkor ez egy nagyon-nagyon sok rétű. Hát aztán nyáron ki ott építette a szocializmust, ismerős vele. Hát ugye ott azok a filmesztelen úri emberek körülök szó tanult, hogy rólunk a hanság énekel. Izsákon?
3: Igen.
2: Izsák szülőszültetményben dolgoztak, ez meg a Pátisztán falván készült, mert ugye aki nem építő táborba ment, az meg ott törő táborba ment. Most valaki úgy gondolta, hogy ennyi volt a történet, akkor téved, ugyanis 79-ben megszűnt a főiskola. Na most ennek a főiskolának az épület és szakmai anyagát megkapta a középiskola, viszont a helyzet az, hogy ez az anyag, ez inkább a szakközépiskolának kedvezett. Tehát alapvetően a megfelelő szakoktatóktól kezdve a főiskolai műszaki és egyéb felszerelések egy minden ennek kedvezett. Így várható volt, hogy előbb-utóbb szakításra kerül a sor, és külön fog készülni a gimnázium, és külön fog kerülni a szakképzés, de akkor már olyan szinte, hogy a szakmunkás képző és a szakközépiskola egy helyre kerül.

0: Pintér György a Körmendi Kölcsey Gimnázium 80 éves történetét foglalta kötetbe, az iskola jubileuma előtt tisztelegve. A kötetet csütörtökön mutatta be a szerző a gimnázium Sodics galériájában.
1: Hát meg költözött a kollégium is, aki volt kollégista, azt tudja, hogy hát elég szomorú világ volt itt kezdetén. Először is ugye a háború után a bejárók, hogyha tanulni akartak, akkor begyalogoltak Körmendre. Ugyanis a nappal a vasutakat a szovjet hadsereg használta szállításra, éjjel lehetett csak vonatozni, ahol volt vonat, de ahol nem, ott viszont a távolsági buszközlekedés még vasárnap sem volt. Tehát vagy bebiciklizett, vagy begyalogolt, és akkor az sikerült, vagy nem. Utána ugye az evangelikus iskola lett az első kollégium, az evangelikus templom mellett, az 60 fiúnak adott helyet. Lányok továbbra is externátusban voltak, tehát a gimnázium bérelt néhány lakást szerteszél a városba, és ott tudták elhelyezni először a leányokat. És később, amikor azt a 66-tól ott hagyták a B-épületet, akkor költözött oda a kollégium. Úgyhogy, és akkor 79-ben, amikor megőrült a főiskolai kollégium, akkor ezt nagy örömmel megkapta a gimnázium és a szakközépiskola. Hát, hogy mekkora öröm volt, azt nem tudom. Ugyanis el az épület nagyon le volt robbanva már akkor is, és azóta a helyzet nem sokat javult. Viszont hely volt, férőhely volt, és a vidéki tanulókat el tudták helyezni. Ott lehet látni az alsó kép, hogy pakolnak be a kastélyi szünetébe. Na most, ahogy telefonult az idő, kinyílt a világ, és ennyire kinyílt a világ, hogyha igazgató urat megkértem annak idő, hogy nézzen utána, hogy minden rajt van, aminek rajt kell lenni. Lényeg az, hogy kinyílt a világ, ez nem csak duma. Tehát a gimnázium minden vezetője törekedett arra, hogy a diákok minél több benyomást szerezhessenek olyan helyekről, amit addig maximum képes lapon ismertek.
2: Mert az, hogy most úgy tudom, van egy Csehországgal kapcsolatos
3: sztori.
2: Igen. Mert hát az meg a finn, ez nem újdonság, mert ugye egy komoly városi kapcsolatok vannak, rossznak van meg.
1: És akkor 1985-ben gimnázium úgy döntött, vagy úgy döntöttek helyette, hogy át kéne ide költözni az egykori iskola épületébe. Hát azok, akik a Várkert is ismerték, mondjuk a megszületésekor, bizony itt már eltévednének. Tehát ez az épület annyit bővült, annyit változott, most arról nem beszélve, hogy aki emlékszik a Várkert iskola eredeti épületére, hát az a kocka mellett, kocka. Lapostetős. Most viszont nem egészen így néz ki a dolog, és ezt még ráadásul ki is használták újabb helyiségeknek a berendezésére, Sós igazgató, Lacó igazgató végig tudja mondani, hogy milyen harcokkal ment ez a dolog, mert nem volt egyszerű a történet.
2: Úgyhogy így sikerült az épületet erre a formájára összehozni. Tehát a legelején még a eredeti Várkert iskola épület volt, és ahonnan a Kölcsey is felirat, hát azóta kicsit megjönt a dolog.
1: Hát ennyi lett volna az, amit röviden szerettem volna elmondani a kiskönyvben dolgai. Nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, mert ha mindent meg akarok írni, akkor még írom. De mindenképpen szerettem volna emléket állítani azoknak a tanároknak, azoknak az elszánt embereknek, akik miatt Körmenden most, 2026-ban gimnáziumban. És ehhez hozzátartozik az akkori, akár az akkori tanács, az akkori párt, a mostani önkormányzat, tehát akik kiálltak emellett az intézmény mellett, akkor is, amikor az nem volt hivatalos.

0: volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, in the storms always on the horizon.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is egyre alacsonyabb a talajvíz szintje. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A vasi horgászvizeket ellenőrizték a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein ez az érték már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Hívta fel rá a figyelmet Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szint, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
1: A vízügyi főigazgatóság tájékoztatása szerint megyénkben az elmúlt egy hétben 5 cm-t csökkent a talajvízszint. Az adatok azt mutatják, hogy Vasban is jóval a 30 éves átlag alattiak az értékek. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy Körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a Körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
3: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy Körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe, én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
1: A felmérés teljesen anonim. Nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek. Az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető, és 2 héten keresztül érhető el a körmendmeló.hu oldalon. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök a megye horgászvizein. Az akcióban a körmendi kapitányság járőrei is részt vettek. A délutántól késő estig tartó akció során több mint 100 horgászt vizsgáltak meg a környéken. 2 esetben orvhalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig más jogsértések miatt szabálysértési eljárás indult. A vasi rendőrség közölte, a jövőben is lesznek hasonló közös ellenőrzések a horgászvizeken. Körmend turizmusa meghatározó a délvasi térségben. A város a kulturális és az aktív turizmus területén egyaránt változatos programokat kínál a környékre érkezőknek. Mondta el rádiónknak dr. Szőke Tünde, a Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Egyesület referense.
4: Körmend és térségét a kulturális turizmus, a történelmi emlékek, illetve az aktív turizmus témakörébe tudnám elhelyezni elsődlegesen. Nagyon

0: fejlődik. Ezek a turisztikai területek azok, amelyek azt gondolom, hogy jelentős befolyással bírnak most a turisztikai életünkre.
1: A fiatalokat szólítja meg az idei szombathelyi Öko Expo. A Vármegyei Iparkamara szakmai rendezvényén a fenntartható gazdaság, az energiahatékonyság, a mesterséges intelligencia és a zöld beruházások kerülnek a középpontba. A szeptemberi eseményen kiállítások, szakmai konferenciák, üzleti találkozók és fiataloknak szóló interaktív programok várják majd az érdeklődőket. Adta hírül a Vasi Kamara. Utolsó alkalommal várja idén szabadtéri mozizásra a közönséget a Körmendi Kulturális Központ. A záróvetítésen a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. A kastélymozi szeptember 4-én pénteken lesz.
2: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a késő nyárias idő, délutánonként ismét egyre magasabb csúcsértékekkel. Részletek Pétervári Tibortól a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
3: Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés, szombatról már 28 lesz, hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivataros, a vistabilabb légkör, de igazán azok se olyan nagy csapadékok, tehát országos nagy csapadéknak nincs esélye, tehát egyelőre még a szeptember is a szárassággal, meg átlag fölötti hőmérséklettel indul.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Elindult a Bástya utca felújítása Körmenden. Korábban keltek útra idén a vasi gólyák. Táncosok idézik meg Pesovár Ernő örökségét Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megkezdődött a Bástya utca nagyszabású felújítása Körmenden. A beruházás 283 millió forintból valósul meg. A munkák során megújul az út és a járda burkolata, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás, emellett új parkolóhelyeket is kialakítanak. Az első ütem a 4. Béla Király úti körforgalomtól a Zrínyi Miklós utcáig tartó, csaknem 300 méteres szakaszt érinti. Jelenleg a Zrínyi és a BEM között dolgoznak, ezért az autósoknak kerülniük kell. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el a vasi gólyák is, így augusztus végére már alig maradt néhány a környéken, mondja Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeznek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyermekeinek támogatására. A szeptember 12-i rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják. Pogács Mónika információi.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a janka.hege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Nagyszabású folklórgálával ünneplik Pesovár Ernő Kossuth díjas néptánckutató és pedagógus születésének 100. évfordulóját Szombathelyen. Az Agóra Művelődési és Sportház színpadán mintegy 200 közreműködő tiszteleg a mester életműve előtt. A szeptember 5-i esten felelevenítik legendás koreográfiáit, valamint a Nyugat-Dunántúl Somogy és Szatmár tánc hagyományait is. Tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pesovár Ernő 20 éven át vezette az Ungareszka táncegyüttest. Munkássága a régió számos táncegyüttesére, koreográfusára és pedagógusára máig nagy hatással van. A kétszer egyórás gálán két újra gondolt Pesovár koreográfia is színpadra kerül. Római kori kerámia gyártó központ nyomaira bukkantak a határ közelében. A különleges leletek Burgenlandban, Sámfalva közelében kerültek elő. A régészek eddig két égetőkemencét tártak fel, a vizsgálatok szerint azonban akár 100 további ilyen eszköz is rejtőzhet a föld alatt. A szakemberek úgy vélik, a csaknem 2000 éves műhely nem csak a környéket látta el edényekkel, hanem kapcsolatban állhatott a közeli Szaváriával. A mai Szombathely ugyanis mindössze 16 kilométerre fekszik a lelőhelytől, írja az ORE.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a késő nyárias idő, délutánonként ismét egyre magasabb csúcsértékekkel. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivataros, a vízstabilabb légkör, de igazán azok se olyan nagy csapadékok, tehát országos nagy csapadéknak nincs esélye. Tehát egyelőre még a szeptember is a szárassággal, meg átlag fölötti hőmérséklettel indul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A jó ár diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó ár diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet!

0: tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendefem.
1: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Reklámot hallottak.
3: És most
2: a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Hey, baby,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is egyre alacsonyabb a talajvíz szintje. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A vasi horgászvizeket ellenőrizték a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein ez az érték már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Hívta fel rá a figyelmet Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szint, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak a helyen ki is száradtak.
1: A vízügyi főigazgatóság tájékoztatása szerint megyénkben az elmúlt egy hétben 5 cm-t csökkent a talajvízszint. Az adatok azt mutatják, hogy Vasban is jóval a 30 éves átlag alattiak az értékek. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy Körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a Körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
3: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy Körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe, én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
1: A felmérés teljesen anonim. Nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek. Az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető, és 2 héten keresztül érhető el a körmendmeló.hu oldalon. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök a megye horgászvizein. Az akcióban a körmendi kapitányság járőrei is részt vettek. A délutántól késő estig tartó akció során több mint 100 horgászt vizsgáltak meg a környéken. 2 esetben orvhalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig más jogsértések miatt szabálysértési eljárás indult. A vasi rendőrség közölte, a jövőben is lesznek hasonló közös ellenőrzések a horgászvizeken. Körmend turizmusa meghatározó a délvasi térségben. A város a kulturális és az aktív turizmus területén egyaránt változatos programokat kínál a környékre érkezőknek, mondta a rádiónknak dr. Szőke Tünde, a Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Egyesület referense.
4: Körmend és térségét a kulturális turizmus, a történelmi emlékek, illetve az aktív turizmus témakörébe tudnám elhelyezni elsődlegesen.

0: kerékpáros turizmus is szépen fejlődik. Ezek a turisztikai területek azok, amelyek azt gondolom, hogy jelentős befolyással bírnak most a turisztikai életünkre.
1: A fiatalokat szólítja meg az idei szombathelyi Öko Expo. A Vármegyei Iparkamara szakmai rendezvényén a fenntartható gazdaság, az energiahatékonyság, a mesterséges intelligencia és a zöld beruházások kerülnek a középpontba. A szeptemberi eseményen kiállítások, szakmai konferenciák, üzleti találkozók és fiataloknak szóló interaktív programok várják majd az érdeklődőket. Adta hírül a Vasi Kamara. Utolsó alkalommal várja idén szabadtéri mozizásra a közönséget a Körmendi Kulturális Központ. A záróvetítésen a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. A kastélymozi szeptember 4-én pénteken lesz.
2: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a késő nyárias idő, délutánonként ismét egyre magasabb csúcsértékekkel. Részletek Pétervári Tibortól a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
3: Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivataros, a vistabilabb légkör, de igazán azok se olyan nagy csapadékok, tehát országos nagy csapadéknak nincs esélye. Tehát egyelőre még a szeptember is a szárassággal, meg átlag fölötti hőmérséklettel indul.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

lehetett. Ha benőtt a fejed lánya, megköszönheted. Ésszel fel nem éred, pedig itt tényleg számít a méret. Nem túl nagy a múltad, de az utad felé már túl vagy. Élted

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a Bástya utca felújítása Körmenden. Korábban keltek útra idén a vasi gólyák. Táncosok idézik meg Pesovár Ernő örökségét Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megkezdődött a Bástya utca nagyszabású felújítása Körmenden. A beruházás 283 millió forintból valósul meg. A munkák során megújul az út és a járda burkolata, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás, emellett új parkolóhelyeket is kialakítanak. Az első ütem a 4. Béla Király úti körforgalomtól a Zrínyi Miklós utcáig tartó, csaknem 300 méteres szakaszt érinti. Jelenleg a Zrínyi és a BEM között dolgoznak, ezért az autósoknak kerülniük kell. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el a vasi gólyák is, így augusztus végére már alig maradt néhány a környéken, mondja Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeznek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyermekeinek támogatására. A szeptember 12-i rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják. Pogács Mónika információi.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a janka.hege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Nagyszabású folklórgálával ünneplik Pesovár Ernő Kossuth díjas néptánckutató és pedagógus születésének 100. évfordulóját Szombathelyen. Az Agóra Művelődési és Sportház színpadán mintegy 200 közreműködő tiszteleg a mester életműve előtt. A szeptember 5-i esten felelevenítik legendás koreográfiáit, valamint a Nyugat-Dunántúl Somogy és Szatmár tánc hagyományait is. Tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pesovár Ernő 20 éven át vezette az Ungareszka táncegyüttest. Munkássága a régió számos táncegyüttesére, koreográfusára és pedagógusára máig nagy hatással van. A kétszer egyórás gálán két újra gondolt Pesovár koreográfia is színpadra kerül. Római kori kerámia gyártó központ nyomaira bukkantak a határ közelében. A különleges leletek Burgenlandban, Sámfalva közelében kerültek elő. A régészek eddig két égetőkemencét tártak fel, a vizsgálatok szerint azonban akár 100 további ilyen eszköz is rejtőzhet a föld alatt. A szakemberek úgy vélik, a csaknem 2000 éves műhely nem csak a környéket látta el edényekkel, hanem kapcsolatban állhatott a közeli Szaváriával. A mai Szombathely ugyanis mindössze 16 kilométerre fekszik a lelőhelytől, írja az ORE.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a késő nyárias idő, délutánonként ismét egyre magasabb csúcsértékekkel. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Vasárnapra ez az 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő kedden lehet megint ismét ilyen záporos, zivataros, a vízstabilabb légkör, de igazán azok se olyan nagy csapadékok, tehát országos nagy csapadéknak nincs esélye, tehát egyelőre még a szeptember is a szárassággal, meg átlag fölötti hőmérséklettel indul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suli. Körmend, Dienes Lajos út 7.
0: Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmend FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendfm.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
5: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is egyre alacsonyabb a talajvíz szintje. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A vasi horgászvizeket ellenőrizték a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein ez az érték már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Hívta fel rá a figyelmet Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már minden itt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szint, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak egy helyen ki is száradtak.
1: A vízügyi főigazgatóság tájékoztatása szerint megyénkben az elmúlt egy hétben 5 cm-t csökkent a talajvízszint. Az adatok azt mutatják, hogy Vasban is jóval a 30 éves átlag alattiak az értékek. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy Körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a Körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
3: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy Körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe. Én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
1: A felmérés teljesen anonim. Nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek. Az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető, és 2 héten keresztül érhető el a körmendmeló.hu oldalon. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök a megye horgászvizein. Az akcióban a körmendi kapitányság járőrei is részt vettek. A délutántól késő estig tartó akció során több mint 100 horgászt vizsgáltak meg a környéken. 2 esetben orvhalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig más jogsértések miatt szabálysértési eljárás indult. A vasi rendőrség közölte, a jövőben is lesznek hasonló közös ellenőrzések a horgászvizeken. Körmend turizmusa meghatározó a délvasi térségben. A város a kulturális és az aktív turizmus területén egyaránt változatos programokat kínál a környékre érkezőknek. Mondta el rádiónknak dr. Szőke Tünde, a Vasi Hegyhátrába ment a turisztikai egyesület referense.
4: Körmend és térségét a kulturális turizmus, a történelmi emlékek, illetve az aktív turizmus témakörébe tudnám elhelyezni elsődlegesen. Nagyon

0: Páros turizmus is, és szépen fejlődik. Ezek a turisztikai területek azok, amelyek azt gondolom, hogy jelentős befolyással bírnak most a turisztikai életünkre.
1: A fiatalokat szólítja meg az idei szombathelyi Öko Expo. A Vármegyei Iparkamara szakmai rendezvényén a fenntartható gazdaság, az energiahatékonyság, a mesterséges intelligencia és a zöld beruházások kerülnek a középpontba. A szeptemberi eseményen kiállítások, szakmai konferenciák, üzleti találkozók és fiataloknak szóló interaktív programok várják majd az érdeklődőket. Adta hírül a Vasi Kamara. Utolsó alkalommal várja idén szabadtéri mozizásra a közönséget a Körmendi Kulturális Központ. A záróvetítésen a Hogyan tudnék élni nélküle című magyar filmet láthatják az érdeklődők. A Kastélymozi szeptember 4-én pénteken lesz.
2: Időjárás jelentés.
1: Kánikulával indul a következő hét is, a nyárias idő még szeptember elején is velünk marad. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
3: Étele is valószínűleg ez a 28-30, hogy azért éjszaka úgy felfrissül, tehát utána megint jellemzően ilyen 15 fok körüli minimumok lesznek. Nagy különbség van augusztus és szeptember között átlagban, legalább 5 fok, 5-6 fok, hát még az elején ez nem fog kimutatkozni, tehát ahogy én látom, 5-e előtt érdemi változás sem csapadékba, sem igazán hőmérséklet anomáliában nem nagyon lesz, inkább átlag fölötti hőmérséklet lesz, meg kevesebb csapadék. 5-e után vannak modellek, ami már több csapadékot ad, erősebb lehűlés, de ez meg igen bizonytalan.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmendefen Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendefen.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő! Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk! Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket! facebook.com/körmendefem.
5: Reklámot hallottak!
0: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva!

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.
2: Maybe I start a fire.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a Bástya utca felújítása Körmenden. Korábban keltek útra idén a vasi gólyák. Táncosok idézik meg Pesovár Ernő örökségét Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megkezdődött a Bástya utca nagyszabású felújítása Körmenden. A beruházás 283 millió forintból valósul meg. A munkák során megújul az út és a járda burkolata, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás, emellett új parkolóhelyeket is kialakítanak. Az első ütem a 4. Béla Király úti körforgalomtól a Zrínyi Miklós utcáig tartó, csaknem 300 méteres szakaszt érinti. Jelenleg a Zrínyi és a BEM között dolgoznak, ezért az autósoknak kerülniük kell. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el a vasi gólyák is, így augusztus végére már alig maradt néhány a környéken, mondja Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeznek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyermekeinek támogatására. A szeptember 12-i rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják. Pogács Mónika információi.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a janka.hege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Romi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Nagyszabású folklórgálával ünneplik Pesovár Ernő Kossuth díjas néptánckutató és pedagógus születésének 100. évfordulóját Szombathelyen. Az Agóra Művelődési és Sportház színpadán mintegy 200 közreműködő tiszteleg a mester életműve előtt. A szeptember 5-i esten felelevenítik legendás koreográfiáit, valamint a Nyugat-Dunántúl Somogy és Szatmár tánc hagyományait is. Tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pesovár Ernő 20 éven át vezette az Ungareszka táncegyüttest. Munkássága a régió számos táncegyüttesére, koreográfusára és pedagógusára máig nagy hatással van. A kétszer egy órás gálán két újra gondolt Pesovár koreográfia is színpadra kerül. Római kori kerámia gyártó központ nyomaira bukkantak a határ közelében. A különleges leletek Burgenlandban, Sámfalva közelében kerültek elő. A régészek eddig két égetőkemencét tártak fel, a vizsgálatok szerint azonban akár 100 további ilyen eszköz is rejtőzhet a föld alatt. A szakemberek úgy vélik, a csaknem 2000 éves műhely nem csak a környéket látta el edényekkel, hanem kapcsolatban állhatott a közeli Szaváriával. A mai Szombathely ugyanis mindössze 16 kilométerre fekszik a lelőhelytől, írja az ORF.
0: Időjárás jelentés.
1: Kánikulával indul a következő hét is, a nyárias idő még szeptember elején is velünk marad. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Étele is valószínűleg ez a 28-30, hogy azért éjszak úgy felfrissül, tehát utána megint jellemzően ilyen 15 fok körüli minimumok lesznek. Nagy különbség van augusztus és szeptember között átlagban, legalább 5-6 fok, hát még az elején ez nem fog kimutatkozni, tehát ahogy én látom, 5-e előtt érdemi változás sem csapadékba, sem igazán hőmérséklet anomáliában nem nagyon lesz, inkább átlag fölötti hőmérséklet lesz, meg kevesebb csapadék. 5-e után vannak modellek, ami már több csapadékot ad, erősebb lehűlés, de ez meg igen bizonytalan.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
5: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is egyre alacsonyabb a talajvíz szintje. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A vasi horgászvizeket ellenőrizték a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein ez az érték már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Hívta fel rá a figyelmet Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szint, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutakat helyen ki is száradtak.
1: A vízügyi főigazgatóság tájékoztatása szerint megyénkben az elmúlt egy hétben 5 cm-t csökkent a talajvízszint. Az adatok azt mutatják, hogy Vasban is jóval a 30 éves átlag alattiak az értékek. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy Körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a Körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
3: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy Körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe, én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
1: A felmérés teljesen anonim. Nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek. Az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető, és 2 héten keresztül érhető el a körmendmeló.hu oldalon. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök a megye horgászvizein. Az akcióban a körmendi kapitányság járőrei is részt vettek. A délutántól késő estig tartó akció során több mint 100 horgászt vizsgáltak meg a környéken. 2 esetben orvhalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig más jogsértések miatt szabálysértési eljárás indult. A vasi rendőrség közölte, a jövőben is lesznek hasonló közös ellenőrzések a horgászvizeken. Körmend turizmusa meghatározó a délvasi térségben. A város a kulturális és az aktív turizmus területén egyaránt változatos programokat kínál a környékre érkezőknek. Mondta el rádiónknak dr. Szőke Tünde, a Vasi Hegyhátrába mente turisztikai egyesület referense.
4: Körmend és térségét a kulturális turizmus, a történelmi emlékek, illetve az aktív turizmus témakörébe tudnám elhelyezni elsődlegesen. Nagyon szép

0: páros turizmus is, és szépen fejlődik. Ezek a turisztikai területek azok, amelyek azt gondolom, hogy jelentős befolyással bírnak most a turisztikai életünkre.
1: A fiatalokat szólítja meg az idei szombathelyi Öko Expo. A Vármegyei Iparkamara szakmai rendezvényén a fenntartható gazdaság, az energiahatékonyság, a mesterséges intelligencia és a zöld beruházások kerülnek a középpontba. A szeptemberi eseményen kiállítások, szakmai konferenciák, üzleti találkozók és fiataloknak szóló interaktív programok várják majd az érdeklődőket. Adta hírül a Vasi Kamara. Utolsó alkalommal várja idén szabadtéri mozizásra a közönséget a Körmendi Kulturális Központ. A záróvetítésen a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. A kastélymozi szeptember 4-én pénteken lesz.
2: Időjárás jelentés.
1: Kánikulával indul a következő hét is, a nyárias idő még szeptember elején is velünk marad. A részletes prognózis Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Étele is valószínűleg ez a 28-30, hogy azért éjszaka úgy felfrissül, tehát utána megint jellemzően ilyen 15 fok körüli minimumok lesznek. Nagy különbség van augusztus és szeptember között átlagban, legalább 5-6 fok, hát még az elején ez nem fog kimutatkozni, tehát ahogy én látom, 5-e előtt érdemi változás sem csapadékba, sem igazán hőmérséklet anomáliában nem nagyon lesz, inkább átlag fölötti hőmérséklet lesz, meg kevesebb csapadék. 5-e után vannak modellek, ami már több csapadékot ad, erősebb lehűlés, de ez meg igen bizonytalan.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a Bástya utca felújítása Körmenden. Korábban keltek útra idén a vasi gólyák. Táncosok idézik meg Pesovár Ernő örökségét Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megkezdődött a Bástya utca nagyszabású felújítása Körmenden. A beruházás 283 millió forintból valósul meg. A munkák során megújul az út és a járda burkolata, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás, emellett új parkolóhelyeket is kialakítanak. Az első ütem a 4. Béla Király úti körforgalomtól a Zrínyi Miklós utcáig tartó, csaknem 300 méteres szakaszt érinti. Jelenleg a Zrínyi és a BEM között dolgoznak, ezért az autósoknak kerülniük kell. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el a vasi gólyák is, így augusztus végére már alig maradt néhány a környéken, mondja Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeznek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyermekeinek támogatására. A szeptember 12-i rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják. Pogács Mónika információi.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a janka.hege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Nagyszabású folklórgálával ünneplik Pesovár Ernő Kossuth díjas néptánckutató és pedagógus születésének 100. évfordulóját Szombathelyen. Az Agóra Művelődési és Sportház színpadán mintegy 200 közreműködő tiszteleg a mester életműve előtt. A szeptember 5-i esten felelevenítik legendás koreográfiáit, valamint a Nyugat-Dunántúl Somogy és Szatmár tánc hagyományait is. Tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pesovár Ernő 20 éven át vezette az Ungareszka táncegyüttest. Munkássága a régió számos táncegyüttesére, koreográfusára és pedagógusára máig nagy hatással van. A kétszer egy órás gálán két újra gondolt Pesovár koreográfia is színpadra kerül. Római kori kerámia gyártó központ nyomaira bukkantak a határ közelében. A különleges leletek Burgenlandban, Sámfalva közelében kerültek elő. A régészek eddig két égetőkemencét tártak fel, a vizsgálatok szerint azonban akár 100 további ilyen eszköz is rejtőzhet a föld alatt. A szakemberek úgy vélik, a csaknem 2000 éves műhely nem csak a környéket látta el edényekkel, hanem kapcsolatban állhatott a közeli Szaváriával. A mai Szombathely ugyanis mindössze 16 kilométerre fekszik a lelőhelytől, írja az ORE.
0: Időjárás jelentés.
1: Kánikulával indul a következő hét is, a nyárias idő még szeptember elején is velünk marad. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: étele, és valószínűleg ez a 28-30, azért éjszaka úgy felfrissültem, utána megint jellemzően ilyen 15 fok körüli minimumok lesznek. Nagy különbség van augusztus és szeptember között átlagban, legalább 5-6 fok, hát még az elején ez nem fog kimutatkozni, tehát ahogy én látom, 5-e előtt érdemi változás sem csapadékban, sem igazán hőmérséklet anomáliában nem nagyon lesz, inkább átlag fölötti hőmérséklet lesz, meg kevesebb csapadék. 5-e után vannak modellek, ami már több csapadékot ad, erősebb lehűlés, de ez meg igen bizonytalan.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitál.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is egyre alacsonyabb a talajvíz szintje. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A vasi horgászvizeket ellenőrizték a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein ez az érték már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Hívta fel rá a figyelmet Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szint, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
1: A vízügyi főigazgatóság tájékoztatása szerint megyénkben az elmúlt egy hétben 5 cm-t csökkent a talajvízszint. Az adatok azt mutatják, hogy Vasban is jóval a 30 éves átlag alattiak az értékek. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy Körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a Körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
3: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy Körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe, én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
1: A felmérés teljesen anonim. Nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek. Az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető, és 2 héten keresztül érhető el a körmendmeló.hu oldalon. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök a megye horgászvizein. Az akcióban a körmendi kapitányság járőrei is részt vettek. A délutántól késő estig tartó akció során több mint 100 horgászt vizsgáltak meg a környéken. 2 esetben orvhalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig más jogsértések miatt szabálysértési eljárás indult. A vasi rendőrség közölte, a jövőben is lesznek hasonló közös ellenőrzések a horgászvizeken. Körmend turizmusa meghatározó a délvasi térségben. A város a kulturális és az aktív turizmus területén egyaránt változatos programokat kínál a környékre érkezőknek. Mondta el rádiónknak dr. Szőke Tünde, a Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Egyesület referense.
4: Körmend és térségét a kulturális turizmus, a történelmi emlékek, illetve az aktív turizmus témakörébe tudnám elhelyezni elsődlegesen. Nagy

0: a kerékpáros turizmus is, és szépen fejlődik. Ezek a turisztikai területek azok, amelyek azt gondolom, hogy jelentős befolyással bírnak most a turisztikai életünkre.
1: A fiatalokat szólítja meg az idei szombathelyi Öko Expo. A Vármegyei Iparkamara szakmai rendezvényén a fenntartható gazdaság, az energiahatékonyság, a mesterséges intelligencia és a zöld beruházások kerülnek a középpontba. A szeptemberi eseményen kiállítások, szakmai konferenciák, üzleti találkozók és fiataloknak szóló interaktív programok várják majd az érdeklődőket. Adta hírül a Vasi Kamara. Utolsó alkalommal várja idén szabadtéri mozizásra a közönséget a Körmendi Kulturális Központ. A záróvetítésen a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. A kastélymozi szeptember 4-én pénteken lesz.
2: Időjárás jelentés.
1: Kánikulával indul a következő hét is, a nyárias idő még szeptember elején is velünk marad. A részletes prognózis Pétervári Tibortól a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
3: Étele is valószínűleg ez a 28-30, hogy azért éjszaka úgy felfrissül, tehát utána megint jellemzően ilyen 15 fok körüli minimumok lesznek. Nagy különbség van augusztus és szeptember között átlagban, legalább 5 fok, 5-6 fok, hát még az elején ez nem fog kimutatkozni, tehát ahogy én látom, 5-e előtt érdemi változás sem csapadékba, sem igazán hőmérséklet anomáliában nem nagyon lesz, inkább átlagban fölötti hőmérséklet lesz meg kevesebb csapadék. 5-e után vannak modellek, ami már több csapadékot ad, erősebb lehűlés, de ez meg igen bizonytalan.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a Bástya utca felújítása Körmenden. Korábban keltek útra idén a vasi gólyák. Táncosok idézik meg Pesovár Ernő örökségét Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megkezdődött a Bástya utca nagyszabású felújítása Körmenden. A beruházás 283 millió forintból valósul meg. A munkák során megújul az út és a járda burkolata, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás, emellett új parkolóhelyeket is kialakítanak. Az első ütem a 4. Béla Király úti körforgalomtól a Zrínyi Miklós utcáig tartó, csaknem 300 méteres szakaszt érinti. Jelenleg a Zrínyi és a BEM között dolgoznak, ezért az autósoknak kerülniük kell. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el a vasi gólyák is, így augusztus végére már alig maradt néhány a környéken, mondja Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeznek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyermekeinek támogatására. A szeptember 12-i rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják. Pogács Mónika információi.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a janka.hege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Rumi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Nagyszabású folklórgálával ünneplik Pesovár Ernő Kossuth díjas néptánckutató és pedagógus születésének 100. évfordulóját Szombathelyen. Az Agóra Művelődési és Sportház színpadán mintegy 200 közreműködő tiszteleg a mester életműve előtt. A szeptember 5-i esten felelevenítik legendás koreográfiáit, valamint a Nyugat-Dunántúl Somogy és Szatmár tánc hagyományait is. Tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pesovár Ernő 20 éven át vezette az Ungareszka táncegyüttest. Munkássága a régió számos táncegyüttesére, koreográfusára és pedagógusára máig nagy hatással van. A kétszer egy órás gálán két újra gondolt Pesovár koreográfia is színpadra kerül. Római kori kerámia gyártó központ nyomaira bukkantak a határ közelében. A különleges leletek Burgenlandban, Sámfalva közelében kerültek elő. A régészek eddig két égetőkemencét tártak fel, a vizsgálatok szerint azonban akár 100 további ilyen eszköz is rejtőzhet a föld alatt. A szakemberek úgy vélik, a csaknem 2000 éves műhely nem csak a környéket látta el edényekkel, hanem kapcsolatban állhatott a közeli Szaváriával. A mai Szombathely ugyanis mindössze 16 kilométerre fekszik a lelőhelytől, írja az ORE.
0: Időjárás jelentés.
1: Kánikulával indul a következő hét is, a nyárias idő még szeptember elején is velünk marad. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: étele, és valószínűleg ez a 28-30, hogy azért éjszak úgy felfrissül, tehát utána megint jellemzően ilyen 15 fok körüli minimumok lesznek. Nagy különbség van augusztus és szeptember között átlagban, legalább 5 fok, 5-6 fok, hát még az elején ez nem fog kimutatkozni, tehát ahogy én látom, 5-e előtt érdemi változás sem csapadékban, sem igazán hőmérséklet anomáliában nem nagyon lesz, inkább átlag fölötti hőmérséklet lesz, meg kevesebb csapadék. 5-e után vannak modellek, ami már több csapadékot ad, erősebb lehűlés, de ez meg igen bizonytalan.
0: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
5: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda.
6: Több mint 4 évtizedes legendás karrierjével a Kansas szilárdan megalapozta helyét Amerika egyik ikonikus, klasszikus rockzenekaraként. Ezzel a bevezető infóval indítom a Rockstráda mai 113. adását, és egyben tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Ez a topekai garázs zenekar 1974-ben adta ki debütáló albumát. A Kansas 15 stúdióalbumot és 5 élő albumot tartalmazó katalógusával, 8 aranyalbumot, 3 hatszoros platinalemezt, 2 1 millió eladott aranylemezt produkált. A Kansas több mint 200 hétig szerepelt a Billboard listákon, a 70-es és 80-as években, és teltházas arénákban és stadionokban játszottak Észak-Amerikában, Európában és Japánban. A mai műsorban az indulásuk első 2 esztendejét öleljük át. Jó zenehallgatást kívánok!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is egyre alacsonyabb a talajvíz szintje. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A vasi horgászvizeket ellenőrizték a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein ez az érték már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Hívta fel rá a figyelmet Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szint, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak egy helyen ki is száradtak.
1: A vízügyi főigazgatóság tájékoztatása szerint megyénkben az elmúlt egy hétben 5 cm-t csökkent a talajvízszint. Az adatok azt mutatják, hogy Vasban is jóval a 30 éves átlag alattiak az értékek. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy Körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a Körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
3: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy Körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe, én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
1: A felmérés teljesen anonim. Nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek. Az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető, és 2 héten keresztül érhető el a körmendmeló.hu oldalon. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök a megye horgászvizein. Az akcióban a körmendi kapitányság járőrei is részt vettek. A délutántól késő estig tartó akció során több mint 100 horgászt vizsgáltak meg a környéken. 2 esetben orvhalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig más jogsértések miatt szabálysértési eljárás indult. A vasi rendőrség közölte, a jövőben is lesznek hasonló közös ellenőrzések a horgászvizeken. Körmend turizmusa meghatározó a délvasi térségben. A város a kulturális és az aktív turizmus területén egyaránt változatos programokat kínál a környékre érkezőknek. Mondta el rádiónknak dr. Szőke Tünde, a Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Egyesület referense.
4: Körmend és térségét a kulturális turizmus, a történelmi emlékek, illetve az aktív turizmus témakörébe tudnám elhelyezni.

0: Most illetve a kerékpáros turizmus is, szépen fejlődik. Ezek a turisztikai területek azok, amelyek azt gondolom, hogy jelentős befolyással bírnak most a turisztikai életünkre.
1: A fiatalokat szólítja meg az idei szombathelyi Öko Expo. A Vármegyei Iparkamara szakmai rendezvényén a fenntartható gazdaság, az energiahatékonyság, a mesterséges intelligencia és a zöld beruházások kerülnek a középpontba. A szeptemberi eseményen kiállítások, szakmai konferenciák, üzleti találkozók és fiataloknak szóló interaktív programok várják majd az érdeklődőket. Adta hírül a Vasi Kamara. Utolsó alkalommal várja idén szabadtéri mozizásra a közönséget a Körmendi Kulturális Központ. A záróvetítésen a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. A kastélymozi szeptember 4-én pénteken lesz.
2: Időjárás jelentés.
1: Kánikulával indul a következő hét is, a nyárias idő még szeptember elején is velünk marad. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
3: Hétele is valószínűleg ez a 28-30, hogy azért éjszak úgy felfrissült, de utána megint jellemzően ilyen 15 fok körüli minimumok lesznek. Nagy különbség van augusztus és szeptember között átlagban, legalább 5 fok, 5-6 fok, de még az elején ez nem fog kimutatkozni. Tehát ahogy én látom, 5-e előtt érdemi változás sem csapadékban, sem igazán hőmérséklet anomáliában nem nagyon lesz, inkább átlag fölötti hőmérséklet lesz, meg kevesebb csapadék. 5-e után vannak modellek, ami már több csapadékot ad, erősebb lehűlés, de ez meg igen bizonytalan.
2: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
4: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
2: Rockstráda!
5: Az előző bandához képest sem mellőzhető világhírű angol együttes a Yes lép a színpadra. Tagjai mind a zenekarban, mind a szóló munkáikban karriert futottak be. A legjelentősebb tagjai között szerepel Jan Anderson énekes, Chris Squire basszusgitáros, Steve Howe és Trevor Rabin gitárosok, Bill Bruford és Ellen White dobosok, valamint Tony Kaye és Rick Wakeman billentyűse. A zenekar saját dalok és rock, pop, blues és jazz feldolgozások keverékével kezdett játszani, ahogyan az első két albumukon, a Yes-en és a Time on Word-on is szerepelt. A debütálásuk első két esztendeit követő Peter Banks-et Stevie Howe-val való lecserélése után az irányváltás sikeres progresszív rock albumok sorozatához vezetett. Ezekből a kezdeti időszakokból válogattam az Önök számára.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Rokszádó mai egyben a 113. műsorában a Kansas, valamint a Yes szerzeményeit hallották. Adásunkat jövő vasárnap este 7 órától megismételjük. További jó rádiózást a Körmend FM 99.8-on, illetve az internet felületén. Köszönve figyelmüket! A technikai segítséget nyújtó Galambos Gábor és Rót Cili nevében is további szép estét, a jövő hétre sikeréket és jó egészséget kíván a műsor szerkesztője és vezetője, Mészáros Árpád.
1: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
2: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
1: Rockstráda! Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Elindult a Bástya utca felújítása Körmenden. Korábban keltek útra idén a vasi gólyák. Táncosok idézik meg Pesovár Ernő örökségét Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megkezdődött a Bástya utca nagyszabású felújítása Körmenden. A beruházás 283 millió forintból valósul meg. A munkák során megújul az út és a járda burkolata, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás, emellett új parkolóhelyeket is kialakítanak. Az első ütem a 4. Béla Király úti körforgalomtól a Zrínyi Miklós utcáig tartó, csaknem 300 méteres szakaszt érinti. Jelenleg a Zrínyi és a BEM között dolgoznak, ezért az autósoknak kerülniük kell. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el a vasi gólyák is, így augusztus végére már alig maradt néhány a környéken, mondja Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
4: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeznek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
3: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyermekeinek támogatására. A szeptember 12-i rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják. Pogács Mónika információi.
5: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a janka.hege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Romi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
3: Nagyszabású folklórgálával ünneplik Pesovár Ernő Kossuth díjas néptánckutató és pedagógus születésének 100. évfordulóját Szombathelyen. Az Agóra Művelődési és Sportház színpadán mintegy 200 közreműködő tiszteleg a mester életműve előtt. A szeptember 5-i esten felelevenítik legendás koreográfiáit, valamint a Nyugat-Dunántúl Somogy és Szatmár tánc hagyományait is. Tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pesovár Ernő 20 éven át vezette az Ungareszka táncegyüttest. Munkássága a régió számos táncegyüttesére, koreográfusára és pedagógusára máig nagy hatással van. A kétszer egy órás gálán két újra gondolt Pesovár koreográfia is színpadra kerül. Római kori kerámia gyártó központ nyomaira bukkantak a határ közelében. A különleges leletek Burgenlandban, Sámfalva közelében kerültek elő. A régészek eddig két égetőkemencét tártak fel, a vizsgálatok szerint azonban akár 100 további ilyen eszköz is rejtőzhet a föld alatt. A szakemberek úgy vélik, a csaknem 2000 éves műhely nem csak a környéket látta el edényekkel, hanem kapcsolatban állhatott a közeli Szaváriával. A mai Szombathely ugyanis mindössze 16 kilométerre fekszik a lelőhelytől, írja az ORF.
1: Időjárás jelentés.
3: Kánikulával indul a következő hét is, a nyárias idő még szeptember elején is velünk marad. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
6: Étele is valószínűleg ez a 28-30, hogy azért éjszak úgy felfrissül, tehát utána megint jellemzően ilyen 15 fok körüli minimumok lesznek. Nagy különbség van augusztus és szeptember között átlagban, legalább 5 fok, 5-6 fok, hát még az elején ez nem fog kimutatkozni, tehát ahogy én látom, 5-e előtt érdemi változás sem csapadékba, sem igazán hőmérséklet anomáliában nem nagyon lesz, inkább átlagban fölötti hőmérséklet lesz, meg kevesebb csapadék. 5-e után vannak modellek, ami már több csapadékot ad, erősebb lehűlés, de ez meg igen bizonytalan.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ki gondolt már valaha arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye? Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy a hátizsákba csomagolható szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni. Aztán rendkívül alacsony a Duna vízállása, ennek köszönhetően rendkívüli régészeti leletek kerülnek elő, egyébként nem csak a magyarországi szakaszon. Hogy a magyarországi szakaszon milyen régészeti leletek kerültek elő az elmúlt napokban, arról is szó lesz majd, illetve előbukkant a Dunából Konstantinus császár hídja is méghozzá Bulgáriában, úgyhogy ezt a régészeti leletet is meg fogjuk vizsgálni. Aztán, hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Hogyan érhetjük el azt, hogy csak és kizárólag tiszta forrásból tájékozódjunk? Mára általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy a ChatGPT-vel készült. A kérdés egyébként átfordítható arra is, hogy mit jelent ma egyáltalán a tudás, és hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ a valódi megértéstől. A tudományvilágban rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy mi is fogunk. És a természeti katasztrófák is napirenden lesznek mai tudományos magazinunkban is, ugyanis egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, a drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Ez a jövőbeni tűzoltás menetrendje, mondják a fejlesztők, illetve a kutatók. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt években, viszont az előrejelzési rendszer igen. Nagyon érdekes téma lesz ez is, illetve kullancsleltár készül Franciaországban. Azt ugyebár tudjuk, hogy a kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, ezért is érdekes számunkra ez a bizonyos kullancsleltár, amelyet Magyarországon is azt gondolom, hogy be tudnánk vetni, illetve tudnánk használni. Szóval ezek lesznek a témáink, de mindenek előtt egy olyan aktualitással kezdek, amelyre július 30-án hívták fel a tudósok a figyelmünket. Úgyhogy, ha mindenki itt van, akkor bele is vághatunk mai tudományos magazinunkba. Én egyébként Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy a magazin végéig együtt maradunk. Na nézzük csak meg, hogy mi történt július 30-án. Nos, elértük a túlfogyasztás napját, vagyis feléltük a Föld idei erőforrásait. Ebben az évben, tehát 2026-ban július 30-ára esett a túlfogyasztás napja. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években már mindannyian hallottunk erről a kifejezésről, ugye a túlfogyasztás napja azt a dátumot jelöli, amikor az emberiség felhasználja mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egyetlen év alatt képes megújítani, vagyis ettől a naptól kezdve ökológiai értelemben hitelből élünk, ha lehet így mondani. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, vagyis úgy élünk, mintha 1,73 föld állna rendelkezésünkre, ezt valahogy így kell elképzelni. Egyébként érdekes, hogy az egyes országok ökológiai lábnyoma között jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint Katár lakói, az emberiség már február 4-ére felhasználna a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja Luxemburg és Szingapúr fogyasztási szintje mellett is, ezzel szemben olyan országokban, mint Bangladesh, Nepál vagy Etiópia, az egy főre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egy főre jutó biokapacitása alatt marad. Ami pedig Magyarországot illeti, a magyarországi túlfogyasztás napja idén június 24-én jött el, vagyis a globális átlaghoz képest mi is rosszabbul teljesítünk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Rendkívül alacsony a Duna vízállása, emiatt viszont rengeteg régészeti lelet kerül elő, nem csak a magyarországi szakaszról. Hogy a magyarországi dunai szakaszon milyen leletekre bukkantak az elmúlt napokban, illetve hetekben, azt is el fogom árulni, de mindenek előtt azt mondom, ugorjunk át Bulgáriába. Ugyanis a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újra láthatóvá vált Bulgáriában az ókor egyik leghosszabb hídjának a maradványa. A Krisztus után 328-ban átadott, több mint 2 kilométer hosszú Konstantinus híd szerkezeti elemeit az év nagy részében a folyóvize elrejti, ám a jelenlegi aszályos időszak ritka lehetőséget nyújt a régészeknek a több mint 1600 éves római építmény vizsgálatára és dokumentálására, írja az Index. A híd maradványai az észak-bulgáriai Gigen település közelében váltak láthatóvá, ahol az ókorban az Ulpia Oexus római város állt. Az átkelő innen vezetett át a Duna túlsó partján fekvő Szukidavába, amelynek romjai a mai Románia területén találhatók. A múltkor történelmi magazin beszámolója szerint az építményt első Konstantinus római császár uralkodása alatt emelték, és Krisztus után 328-ban adták át a forgalomnak. Teljes hossza meghaladta a 2 kilométert, amellyel a korabeli világ egyik leghosszabb ismert hídjának számított. Az átkelő azonban meglepően rövid életűnek bizonyult, a szakértők adatai alapján 367-re már nem volt használható állapotban, bár pusztulásának pontos okai és körülményei mindmáig tisztázatlanok. Egyébként a Pleveni Regionális Történeti Múzeum régészei dolgoznak azon, hogy fel tudják tárni, amit még esetleg nem tudtak a hídról. Drónok segítségével készítenek nagy felbontású légi felvételeket a folyómederből kiemelkedő maradványokról. Ennek alapján pontosan fel tudták térképezni a látható alapozási vonalat, és felértékelték a kövek jelenlegi fizikai állapotát. A gyors dokumentáció kulcsfontosságú, hiszen a régészeti emlékek csak átmenetileg hozzáférhetők, a Duna vízszintjének emelkedésével a római híd maradványai nyilván ismét hosszú időre a víz alá kerülnek. Egyébként az Európán átvonuló hőhullámok és a hosszantartó szárazság nem csak a Dunán, hanem több más európai folyón, például a Rajnán is drasztikusan csökkentették a vízszintet, a visszahúzódó víz több helyen hoz a felszínre ott is elfeledett történelmi emlékeket, ami pedig a Dunát illeti. A szerb-román határ közelében például ismét megjelentek azoknak a német hadihajóknak a roncsai, amelyeket a II. Világháború végnapjaiban 1944-ben süllyesztett el a visszavonuló német flotta. Ami pedig a magyarországi szakaszt illeti, az elmúlt hetekben a Pest megyei Kisoroszinál egy mintegy 50 cm átmérőjű kőgolyó vált láthatóvá, amelyet a kutatók a visegrádi vár 1544-es török ostromához kapcsolnak, Dunaújvárosnál pedig a Szalki-sziget közelében egy római oltárkő került elő a Duna medréből, adta hírül a Műemlékvédelem Facebook oldala. Egyébként a régészek és több múzeum is felhívta a figyelmet az elmúlt napokban, hogy amennyiben a Duna alacsony vízállás miatt bárki bármilyen vélhetőleg régészeti leletre bukkan, úgy lehetőleg ne nyúljon hozzá, még csak ne is érintse, hanem mielőbb értesítse a helyi múzeumot, vagy a legközelebbi múzeumot, az a legbiztosabb.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Vajon hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Ezzel foglalkozunk a következőkben. Miről is van szó? Nos, miközben a mesterséges intelligenciát egyrészt a csippek, a modellek és a szabályok alakítják, legalább ennyire meghatározó, hogy milyen forrásokból merítenek a rendszerek, és milyen intézmények garantálják a tudás hitelességét. Mára általános probléma.

0: nemrég még az is hír volt, illetve nagy hírnek számított, inkább így mondom, hogy egy programozást oktató egyetemi tanár ismét tantermi dolgozatokat akar íratni, hogy a hallgatók kódolási tudását nagy nyelvi modellek segítsége nélkül tudja értékelni. Pedig ő is tisztában van azzal, hogy mindez legfeljebb átmeneti megoldás. A mesterséges intelligenciáról folyó viták ennél sokkal többről szólnak, arról, hogy megfelelő pedagógiai keretek között az új technológiai paradigma képes-e személyre szabott tanulási környezetet teremteni, támogatni a gyakorlást, a felzárkóztatást, vagy akár a kreatív alkotást. Az érem másik oldala, hogy az AI chatbot gyengítheti az önálló probléma megoldást, mert gondolkodás helyett pusztán a válaszok megadását gyorsítja fel. Ezért manapság a tanárokkal szemben az az elvárás, hogy folyamatosan mérlegeljék, hogy a tanulási folyamat mely szakaszában segíti és melyikben akadályozza az AI a fejlődést. Nem elegendő ellenőrizni például a beadott munkát, azt is végig kell gondolnia a tanároknak, hogy miként őrizhetők meg a diákok szövegértési, kritikai és kognitív képességei abban a környezetben, ahol a válaszok kidolgozása minden korábbinál egyszerűbbé vált. A dilemma messze túlmutat az oktatáson, mondják a kutatók, valójában ma sincs egységes és objektív mérce az intelligencia meghatározására. A történelem során többször szembesültünk azzal, hogy embercsoportokat fosztottak meg alapvető jogaiktól a tudományosan igazolt alkalmasság, a hiányzó intelligencia vagy az állítólagos értéktelenség nevében. A kibernetika egyik megalapítója, Norbert Wiener pedig már 1960-ban előre látta, hogy a gépek idővel felülmúlják az emberi teljesítményt, ezért a döntő kérdés az lesz, hogy miként biztosítható, hogy egy rendszer valóban az ember által adott célokat kövesse és feladatokat hajtsa végre, ne csupán azok statisztikai megközelítését. Nagy kérdések ezek, amelyekkel rengeteget foglalkozik a tudomány világa ezekben a hetekben, illetve években, de ami a mesterséges intelligenciát illeti, azért mindig vannak jó hírek is. A következő téma, amivel hamarosan foglalkozni fogunk, szintén érdekes. Képzeljük el azt, hogy valahol úgy van tűz, hogy azt egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, és egy drónflotta már is ugrik, hogy eloltsa a tüzet. Nos, ez a jövő tűzoltási technikája, hogy hol tartunk mindebben, és az oltási technika, vagy az előrejelzés technikája fejlődötte nagyobbat az elmúlt időszakban. Nos, ezt is el fogom árulni.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk. Spanyolországban és Franciaországban az elmúlt hetekben sikerült megakadályozni a súlyos pusztítást okozó erdőtüzek tovább terjedését, de Görögországban kritikussá vált a helyzet. Az első augusztusi hétvégén Nyugat-Attikát sújtották leginkább a tüzek. A szárazság, a forróság és az erős szél kombinációja egyes helyeken szinte megfékezhetetlen infernót hozott. Azt hiszem, ismerjük mindannyian ezeket az eseteket, tűzeseteket, az európai tűzeseteket a hírekből, viszont vizsgáljuk meg tudományos szempontból, hogy hogy is állunk a tűzoltás technológiáját illetően. Nos, azt mondják a kutatók, a jövő tűzoltása a következőképpen néz ki. A tüzet egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is, hogy eloltsa a tüzet. Jól hangzik? Na nézzük meg, hol tartunk ebben. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt évtizedekben, de az előrejelzési rendszer igen, írja a Telex tudományos rovata. Már létezik olyan megye Franciaországban, ahol kamerarendszer figyeli az erdőket, a beérkező képeket mesterséges intelligencia elemzi, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen kamerák váltották fel az emberi megfigyelőket, akik annak idején őrtornyokból pásztázták a környéket minden városban egész nyáron. A mesterséges intelligencia rendszer előnye, hogy csökkentek a vaklármák számai, mert a mesterséges intelligencia rendszer meg tudja különböztetni a tűz füstjét, mondjuk egy traktor által felvert mezei porfelhőtől. Arról nem is beszélve, hogy akár 20 kilométeres távolságból is kiszúrja a tüzet. Ezen kívül Franciaországban appok is működnek már a tűzoltók megsegítésére, vagyis olyan applikációk, amelyek üzenetet küldenek a tűzoltók telefonjaira, ha tüzet észlelnek. Az applikáción a tűzoltók, megnyitva az alkalmazást, azt látják, amit a kihelyezett kamera lát, mondjuk egy 40-szeres zoomon keresztül. Az applikáció valós idejű videófelvételt is tud mutatni, térképre helyezi a veszélyeztetett épületeket, és az időjárási paraméterek alapján előre jelzi, hogyan és merre terjedhetnek a lángok. Ezzel egyébként értékes perceket lehet nyerni, állítják a francia tűzoltók. Hogy az időintervallumokat is értsük, hogy mit jelent a tűzoltók időbeni kiérkezése, a következőképpen kell a történetet elképzelnünk. Ha segíteni tudunk egy tűzoltónak megspórolni 15 percet, az lesz a különbség a katasztrófa és a 2-3 hektára korlátozható tűz között. Egy perc alatt egy palack vízzel eloldható egy tűz, 2 perc után már egy tartálynyi kell hozzá, 3 perc után pedig be kell vetni a híres tűzoltó repülőket is. Franciaországban jelenleg 1 millió hektárt ellenőriznek egyébként kamerarendszerek és különböző érzékelők, 6000 négyzetkilométert fettek le 1,2 millió euróból, miközben pont ebben a régióban, ahol ennyi kamerarendszer van, évente 300 gabonatűz keletkezik. Spanyolországban szenzorokat telepítenek fákra, amelyek a gázkoncentrációkat mérik, így még azelőtt érzékelik már az izzást is, hogy felcsapnának a lángok. Szintén a spanyoloknál létezik egy olyan tűzfigyelő rendszer, amely kombinálja a mesterséges intelligenciát, a szenzorokat és a drónokat is, hogy kellő időben felismerjék a tüzeket. Ami pedig a görögöket illeti, ők a világon elsőként 4 műholdat is integráltak a tűzvédelmi rendszerükbe. Egy németek által kifejlesztett műholddal már egy 4 méteres tüzet is képesek észlelni, ami óriási fejlődés az eddigiekhez képest. Egy biztos, a tudomány világa ezzel a területtel is rengeteget foglalkozik az utóbbi években, hiszen egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás, egyre nagyobbak a szélsőségek, így a szárazság, az erdő, a bozott tüzek is, vagyis az előrejelzés rendszerének technológiai fejlődése rendkívül fontos, állítják a kutatók.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Folytassuk azzal a témával, amellyel kapcsolatban magazinunk legelején feltettem egy kérdést. Vajon ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát? Meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye. Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy lássuk, hogy hol tartanak ezen a területen a kutatók, illetve a tudomány világa. Tulajdonképpen az történik, hogy a hordozható napelemek után a mobil szélturbina is megvalósult, egy hátizsákba is belefér, 75 wattot is képes leadni, akár mondjuk, ha elég erős a szél. Attahírul a PCV Plus. A napelemek és az egyre olcsóbb energiatárolók térnyerésével ma már az sem feltétlenül jelent tehát problémát, ha valaki hosszabb időre elszakad a konnektoroktól. Egy kempingezés, lakóautós kiruccanás vagy többnapos túra során azonban a napenergia csak addig ér valamit, amíg süt a nap. Ha beborul az ég, estére pedig végképp elbújik a nap, már is jól jöhet egy alternatív energiaforrás. Pontosan erre szolgál a nemrégiben bemutatott hordozható szélturbina. A projekt egyébként láthatóan felkeltette az emberek érdeklődését, hiszen kevesebb mint 24 óra alatt a készítők a kitűzött finanszírozási cél több mint 15-szörösét gyűjtötték össze. Igaz, a siker értékelésekor azt sem árt figyelembe venni, hogy mindössze 1500 dolláros célt határoztak meg, így ennek túlszárnyalása nem éppen a lehetetlen kategóriába tartozott, de mindenképpen fontos maga a fejlesztés, amelynek a legnagyobb előnye a hordozhatóság. A szélturbina nagyjából 1 kg-ot nyom, ráadásul úgy tervezték meg, hogy összecsomagolva olyan kevés helyet foglaljon, hogy akár egy hátizsákban is elférjen. Ez különösen jól jöhet azoknak, akik nem szeretnének egy komplett napelemes rendszert magukkal cipelni egy túrára, de azért örülnének mondjuk némi plusz energiának. A szerkezet már nagyjából 11 km/órás szélsebességnél elkezd áramot termelni, gyenge szélben körülbelül 10 wattos teljesítményre képes, erősebb légmozgás mellett 50 wattot is leadhat, rövid ideig pedig például komolyabb széllökések során akár 75 wattos csúcs teljesítményt is elérhet. Ebből természetesen senki nem fogja működtetni a nyaralóját, ezt azért jegyezzük meg, de nem is ez a cél. A fejlesztők elsősorban olyan kisebb fogyasztású eszközökhöz szánják ezt a hordozható szélturbinát, mint az okostelefonok, a táblagépek, a fényképezőgépek, a powerbankok vagy a laptopok. Így akár akkor is lehet némi energiához jutni, amikor nincs hozzáférés a villamos hálózathoz, vagy éppen egy áramszünet miatt maradt áram nélkül a környék. Persze, hát fontos, hogy a hordozható szélturbinához legyen szél. A készülékhez egyébként egy Power Hub nevű egység is jár, amelyen egy USB-A és egy USB-C csatlakozó kapott helyet. A turbina által megtermelt energiát ezen keresztül lehet továbbítani a különböző készülékekhez, így nincs szükség különleges töltő infrastruktúrára ahhoz, hogy legalább a legfontosabb elektronikai eszközöket életben tartsuk. Szóval így néz ki a hordozható szélturbina, amely mindössze 1 kg-ot nyom, és mindenképpen érdekes a koncepciója, mert nem a napelemek leváltására törekszik, amikor süt a nap, jöhet a napelem, amikor viszont felhők takarják el, vagy éppen éjszaka van, a szél továbbra is dolgozhat. Persze fontos még egyszer megjegyezni, hogy kell, hogy legyen szél a kempingezés alatt, hogyha a hordozható szélturbinánkat használni szeretnénk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. A kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, a pontos megismerésük része a betegségek elleni védekezésnek. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a kullancsok olyan atkák, amelyek vérrel táplálkoznak, nem igazán válogatósak, számos fajuk pont azzal válik veszélyessé, hogy sokféle állatból szívnak vért, és sokféle kórokozókhoz jutnak hozzá. Ilyen az emberekben hazánkban is leggyakoribb faj, a közönséges kullancs, amely hüllőkön, madarakon és emlősökön egyaránt megél. Az úgynevezett kullancs encefalitis, vagy épp a kutyákra végzetes babézia a legismertebb fertőző betegségek, amelyeket a kullancs vérszívása során kaphat el ember vagy állat. A legtöbb kórokozó csak hosszú órák vérszívása alatt tudja átadni a kullancs, így a legjobb védekezésünk egyelőre az, ha minden szabadban tartózkodás után ellenőrizzük a testünket. Nem kell különösebben nagy természetjárónak lenni egyébként ahhoz, hogy az ember összeszedjen egy kullancsot, egy park vagy egy kert is elég hozzá. A fertőzéssel kapcsolatosan a legnagyobb veszélynek pedig a kisgyermekek, illetve az 50 év felettiek vannak kitéve. Míg az encefalitis ellen már van védőoltás, addig a Lyme-kor elleni jelen pillanatban még nincs forgalomban, de nem esélytelen, hogy 2027-ben már megkapja az engedélyét. Mivel a kullancsok vérszívásuk elején érzéstelenítőt is adagolnak áldozatuk bőrébe, ezért nem könnyű észlelni, ha beakaszkodtak a bőrünkbe. A legkisebb egyedek, amelyeket lárvának nevezünk, rendkívül aprók, milliméternél kisebbek és csak 6 lábbal rendelkeznek. A lárvából az első vérszívása után nimfa lesz, ekkortól már 8 lába van, ám ebben a stádiumban is lehet csupán 1 milliméter körüli. A kullancsok elleni védekezés tehát rendkívül fontos, ezért fontos munka, amit Franciaországban kutatók végeznek, mert hogy kullancsleltárt készítenek. Egy korábbi program keretében 80 ezer kullancsot gyűjtöttek össze az ország, Franciaország számos pontján. A példányokat laboratóriumi fagyasztókban tárolják későbbi vizsgálatokhoz. Ezzel mind a kullancsok, mind a kórokozók elterjedését fel lehet térképezni. Egyébként csak Franciaországban mintegy 40 kullancsfaj él. A kutatók ott erdészek számára is szoktak tanfolyamokat tartani a fajok azonosításával kapcsolatban. És akkor ezzel a kullancsos térképes, illetve kullancs térképes témával magazinunk legvégére értünk, de sok érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal a vadonatúj szélturbinával, amely egy hátizsákban is elfér, és akár kempingezés ideje alatt tudjuk vele tölteni a telefonunkat. Szó volt az erdőtüzekről, abból az aspektusból, hogy milyen új megfigyelő rendszerekkel próbálnak a kutatók legalább a tűzesetek észlelésében előre haladást mutatni. Már olyan tűzjelző rendszerek is léteznek, amely során a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, az pedig egyelőre a jövő terve, hogy egy drónflotta vonul ki, és az oltja el a tüzet. A Dunával is foglalkoztunk, mert hogy előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja a Duna alacsony vízállása miatt Bulgáriában, és arról is szó volt, hogy elértük a túlfogyasztás napját, amely ebben az évben július 30-ára esett, vagyis addigra feléltük a föld idei erőforrásait. Vigyázzunk együtt rá a következő hónapokban is. Ennyi volt mai tudományos magazinunk, remélem legközelebb találkozunk. Én Strasser Andrea vagyok, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Bolond és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is egyre alacsonyabb a talajvíz szintje. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A vasi horgászvizeket ellenőrizték a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein ez az érték már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Hívta fel rá a figyelmet Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szint, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
1: A vízügyi főigazgatóság tájékoztatása szerint megyénkben az elmúlt egy hétben 5 cm-t csökkent a talajvízszint. Az adatok azt mutatják, hogy Vasban is jóval a 30 éves átlag alattiak az értékek. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy Körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a Körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
3: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy Körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe, én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
1: A felmérés teljesen anonim. Nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek. Az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető, és 2 héten keresztül érhető el a körmendmeló.hu oldalon. Közös ellenőrzést tartottak a rendőrök és a halőrök a megye horgászvizein. Az akcióban a körmendi kapitányság járőrei is részt vettek. A délutántól késő estig tartó akció során több mint 100 horgászt vizsgáltak meg a környéken. 2 esetben orvhalászat miatt büntető eljárás, további 2 esetben pedig más jogsértések miatt szabálysértési eljárás indult. A vasi rendőrség közölte, a jövőben is lesznek hasonló közös ellenőrzések a horgászvizeken. Körmend turizmusa meghatározó a délvasi térségben. A város a kulturális és az aktív turizmus területén egyaránt változatos programokat kínál a környékre érkezőknek. Mondta el rádiónknak dr. Szőke Tünde, a Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Egyesület referense.
4: Körmend és térségét a kulturális turizmus, a történelmi emlékek, illetve az aktív turizmus témakörébe tudnám elhelyezni elsődlegesen. Nagyon szép

0: turizmus, illetve a kerékpáros turizmus is szépen fejlődik. Ezek a turisztikai területek azok, amelyek azt gondolom, hogy jelentős befolyással bírnak most a turisztikai életünkre.
1: A fiatalokat szólítja meg az idei szombathelyi Öko Expo. A Vármegyei Iparkamara szakmai rendezvényén a fenntartható gazdaság, az energiahatékonyság, a mesterséges intelligencia és a zöld beruházások kerülnek a középpontba. A szeptemberi eseményen kiállítások, szakmai konferenciák, üzleti találkozók és fiataloknak szóló interaktív programok várják majd az érdeklődőket. Adta hírül a Vasi Kamara. Utolsó alkalommal várja idén szabadtéri mozizásra a közönséget a Körmendi Kulturális Központ. A záróvetítésen a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. A kastélymozi szeptember 4-én pénteken lesz.
2: Időjárás jelentés.
1: Kánikulával indul a következő hét is, a nyárias idő még szeptember elején is velünk marad. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
3: Hétele is valószínűleg ez a 28-30, hogy azért éjszak úgy felfrissül, tehát utána megint jellemzően ilyen 15 fok körüli minimumok lesznek. Nagy különbség van augusztus és szeptember között átlagban, legalább 5 fok, 5-6 fok, hát még az elején ez nem fog kimutatkozni, tehát ahogy én látom, 5-e előtt érdemi változás sem csapadékban, sem igazán hőmérséklet anomáliában nem nagyon lesz, inkább átlag fölötti hőmérséklet lesz, meg kevesebb csapadék. 5-e után vannak modellek, ami már több csapadékot ad, erősebb lehűlést, de ez meg igen bizonytalan.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindult a Bástya utca felújítása Körmenden. Korábban keltek útra idén a vasi gólyák. Táncosok idézik meg Pesovár Ernő örökségét Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Megkezdődött a Bástya utca nagyszabású felújítása Körmenden. A beruházás 283 millió forintból valósul meg. A munkák során megújul az út és a járda burkolata, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás. Emellett új parkolóhelyeket is kialakítanak. Az első ütem a 4. Béla Király úti körforgalomtól a Zrínyi Miklós utcáig tartó, csaknem 300 méteres szakaszt érinti. Jelenleg a Zrínyi és a BEM között dolgoznak, ezért az autósoknak kerülniük kell. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el a vasi gólyák is, így augusztus végére már alig maradt néhány a környéken, mondja Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeznek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: Idén is jótékonysági főzést rendeznek a Rába Part Sport és Szabadidő Centrumban a Rumi Egymi fogyatékossággal élő gyermekeinek támogatására. A szeptember 12-i rendezvényen összegyűlt adományokat az intézmény eszközbeszerzésére fordítják. Pogács Mónika információi.
3: A szervezők tájékoztatása szerint a főzésre legfeljebb 12 csapat jelentkezését tudják fogadni, csapatonként maximum 5 fővel. A résztvevőknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteniük. Az alapanyagokról, fűszerekről, bográcsról, állványról és igény szerint a gázfelszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. A rendezvény lebonyolítását több támogató is segíti. Az Alteraba Kft. Biztosítja többek közt a tűzifát, a műanyagtányérokat és evőeszközöket, a kenyeret, a szalvétát, valamint a főzéshez szükséges vizet. A csákányi kenyér, a Walter tűzifa és a Viola illatszer szintén támogatja a kezdeményezést. A zenei hangulatról Johnny DJ gondoskodik. Az elkészült ételeket szeptember 12-én szombaton 10 órától kínálják majd. Egy tál étel ajánlott jótékonysági ára 500 forint, de a szervezők becsületkasszás rendszerben fogadják a felajánlásokat, így mindenki saját lehetőségei szerint járulhat hozzá a célhoz. Elvitelre csak saját dobozban vagy éthordóban lesz lehetőség. A főzőcsapatok szeptember 8-ig jelentkezhetnek a janka.hege03@gmail.com e-mail címen a csapat nevének és létszámának megadásával. A szervezők a körmendieket és a segíteni szándékozókat is várják a rendezvényre, aminek célja, hogy közösségi összefogással járuljanak hozzá a Romi kastélyban nevelkedő gyermekek mindennapjainak támogatásához.
1: Nagyszabású folklórgálával ünneplik Pesovár Ernő Kossuth díjas néptánckutató és pedagógus születésének 100. évfordulóját Szombathelyen. Az Agóra Művelődési és Sportház színpadán mintegy 200 közreműködő tiszteleg a mester életműve előtt. A szeptember 5-i esten felelevenítik legendás koreográfiáit, valamint a Nyugat-Dunántúl Somogy és Szatmár tánc hagyományait is. Tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pesovár Ernő 20 éven át vezette az Ungareszka táncegyüttest. Munkássága a régió számos táncegyüttesére, koreográfusára és pedagógusára máig nagy hatással van. A kétszer egy órás gálán két újra gondolt Pesovár koreográfia is színpadra kerül. Római kori kerámia gyártó központ nyomaira bukkantak a határ közelében. A különleges leletek Burgenlandban, Sámfalva közelében kerültek elő. A régészek eddig két égetőkemencét tártak fel, a vizsgálatok szerint azonban akár 100 további ilyen eszköz is rejtőzhet a föld alatt. A szakemberek úgy vélik, a csaknem 2000 éves műhely nem csak a környéket látta el edényekkel, hanem kapcsolatban állhatott a közeli Szaváriával. A mai Szombathely ugyanis mindössze 16 kilométerre fekszik a lelőhelytől, írja az ORF.
0: Időjárás jelentés.
1: Kánikulával indul a következő hét is, a nyárias idő még szeptember elején is velünk marad. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: étele, és valószínűleg ez a 28-30, hogy azért éjszaka úgy felfrissül, de utána megint jellemzően ilyen 15 fok körüli minimumok lesznek. Nagy különbség van augusztus és szeptember között átlagban, legalább 5-6 fok, hát még az elején ez nem fog kimutatkozni, tehát ahogy én látom, 5-e előtt érdemi változás sem csapadékban, sem igazán hőmérséklet anomáliában nem nagyon lesz, inkább átlag fölötti hőmérséklet lesz, meg kevesebb csapadék. 5-e után vannak modellek, ami már több csapadékot ad, erősebb lehűlés, de ez meg igen bizonytalan.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időben...

0: Sörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. A méheket is megviseli a szárazság. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárca vezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel, értesült az RTL híradó. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé elevedhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Másfél hét múlva lesz 5. Harald norvég király temetése. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Lapinformációk szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították a kórházból. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. A méheket is megviseli a szárazság. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel, értesült az RTL híradó. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testisértés miatt indított eljárást. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé elevedhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.